0: Több térségben mérséklődött a tűzveszély, így feloldják a korlátozást többek között Békés, Fejér, Győr, Moson-Sopron és Somogy megyében is. 6 megyében ugyanakkor továbbra is érvényben marad még a tilalom.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig csökken le. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz. A szél olykor élénk lehet majd, és egyelőre nem várható felmelegedés. Csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most! Nem.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Csepregi Éva vagyok a Neotomból, hallgassátok a Rádió Mostot!

0: 91.2 Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Roy és Ádám trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió Most.
1: De most...

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Lezárják a Városliget nagy részét szombaton zárt körű rendezvény miatt. A sportpályákat és az azt tövező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videótor rendez majd a családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. Három kaposvári tűzoltó is bekerült a Hunormentő szervezetbe. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután többnapos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett a mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. Azonnali hatállyal megszüntette az egyik gyógytornász a munkaviszonyát a Pécsi Ránd Géber Kosárlabda Akadémia, miután a férfi kamu profillal 13 éves kislánynak kiadva magát fiatalokkal csetelt. A klub belső eljárást indított, jogi szakértőkkel egyeztetett és értesítette az érintett szülőket is. A közlés szerint jelenleg nincs információ arról, hogy az akadémia sportolói érintettek lennének. Magyar kutya lett a világ legszebbje a 2026-os bolonyai világkiállításon. A bobtail fajtájú négylábú közel 60 ország legjobb kutyáit előzte meg, és megszerezte a világ legszebb kutyája címet. A rendezvényen több mint 31 000 fajta tiszta kutya vett

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok, a Magas Egyi Undergroundból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmik Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 98 éves korában elhunyt Molnár János, a Szabadságért Kaposvár emlékérem tavaly kitüntetettje. A nyugállományú katonatiszt az 1956-os forradalom idején főhadnagyként szolgált Pécsen, ahol szerepet vállalt a közrend fenntartásában. A forradalom leverése után hadbíróság elé állították, és egy év börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően Kaposváron telepedett le, a rendszerváltozás után pedig rehabilitálták, később ezredessé léptették elő. Életútját 2025-ben ismerték el Szabadságért Kaposvár emlékéremmel. Molnár Jánost kedden katonai tiszteletadással temették el a kaposvári nyugati temetőben. Somogy

0: Július 1-től új uniós vámszabály lép életbe Magyarországon is. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagok után 3 eurós vámot kell fizetni termékkategóriánként. A NAV közlése szerint ez azt jelenti, hogy egy küldeményben többféle termék érkezik, a díjat kategóriánként számolják fel. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a megbízott szolgáltató intézi.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban tiszta lesz az ég, a hőmérséklet pedig 11 fokig csökken le. Pénteken ismét napos, változóan felhős időnk lesz. A szél olykor élénk lehet majd, és egyelőre nem várható felmelegedés. Csupán 22 fok lesz nappal.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Végig kísérsz az úton, fogod a kezemet, a kudarc, ha fenn a csúcson,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Az oktatókat köszöntötték szerdán a Kaposvár Arénában pedagógus nap alkalmából. Az ünnepségen több mint 80 pedagógus és oktatássegítő szakember vehetett át elismerést a gyermekek nevelésében, oktatásában, valamint az intézmények működésében végzett kiemelkedő munkájáért. A díjazottak között óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok és technikai dolgozók is voltak. Köszöntőjében Szita Károly polgármester azt mondta, hogy az oktatás sikerét nem elsősorban a rendszerek és szabályok határozzák meg, hanem az, hogy mi történik a tantermekben és milyen kapcsolat alakul ki a pedagógusok és a gyermekek között. Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte szerdán a Kaposvári Polgári Nyugdíjas Klub. Az évfordulós rendezvényen a tagokat Szabolcsi János, a Rock Színház egyik alapítója szórakoztatta, mi Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tíme a tortával köszöntötte a klub tagjait. Az egyesület jelenleg 57 taggal működik, és rendszeresen szervez közösségi programokat, kirándulásokat. Több mint 40-szer riasztották a somogyi tűzoltókat a szerda esti vihar után. A legtöbb esetben kidőlt fák, leszakadt ágak és közlekedést akadályozó úttorlaszok miatt kellett beavatkozni. Több településen, köztük Lengyel-Tótiban, Balatonbogláron és Sávolynál teljes

0: A cégvezető azt mondta, ha erre nem lesz lehetőség, a tervezett 120 milliárd forintos új gyár nem biztos, hogy Magyarországon épülne meg, és akár a hazai termelést is csökkenthetik. A vállalat a következő 5 évben mintegy 3000 új munkavállalóval számol. Horvát kutatók az Adriai-tenger élővilágának megfigyeléséhez kérik a turisták és a helyiek segítségét. A Ruger Boskovics Intézet tengerkutató központja egy kampányt indított, amely arra ösztönzi az ott tartózkodókat, hogy a szokásos emlékképek mellett tengeri élőlényeket, algákat, medúzákat, halakat vagy akár szennyeződéseket is fotózzanak le. A megfigyeléseket a Crafting the Sea alkalmazáson keresztül lehet beküldeni, amelyek a kutatók munkáját segítik.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma ismét napos, változóan felhős idő várható. A szél olykor élénk lehet, és egyelőre nem várható felmelegedés. A reggeli 10-12 fokos értékek után nappal is csupán 22 fok lesz. Szombaton és vasárnap is változóan felhős időnk lesz egy-egy záporral, de már 25-26 fokot mérhetünk majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várja az érdeklődőket pénteken és szombaton a Rigó Jancsi napok. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sételő utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteménnyel is megismerkedhetnek. Amfiteátrum díjat kapott Szalai József, a Csiky Gergely Színház műszaki igazgatója. Az elismerést a Szabadtéri Színházak Szövetsége ítélte oda. A díjat a Csiky keddesti előadását követően adták át a színház színpadán. Szalai József közel 50 éve dolgozik a szakmában, díszlettervezőként kezdte pályáját, később színpadmester, majd műszaki igazgató lett, jelenleg pedig látványtervezőként is részt vesz az előadásokban. Szándékosan tüzet okozott két fiatal egy somogyi intézetben, hogy megszökjenek onnan. Az eset tavaly februárban történt, a napokban pedig egy fiú és egy lány ellen vádat emeltek közveszélyokozás miatt. A fiatalok takarókat gyújtottak meg a gyermekotthonban, a nevelők pedig, amikor észlelték a füstöt, kiterelték a gyerekeket az udvarra, és eközben a két fiatal meglépett. A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az intézményben azonban így is 3 millió forint kár keletkezett, de szerencsére senki sem sérült meg. A bíróságtól a szökevény fiú és lány egyaránt felfüggesztett börtönt kapott. Július 1-től új uniós vámszabály lép életbe Magyarországon is. Az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagok után 3 eurós vámot kell fizetni termékkategóriánként. A NAV közlése szerint ez azt jelenti, hogy egy küldeményben többféle termék érkezik, a díjat kategóriánként számolják fel. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy a megbízott szolgáltató intézi. Horvát kutatók az Adriai tenger élővilágának megfigyeléséhez kérik a turisták és a helyiek segítségét. A Ruger Boskovics Intézet tengerkutató központja egy kampányt indított, amely arra ösztönzi az ott tartózkodókat, hogy a szokásos emlékképek mellett tengeri élőlényeket, algákat, medúzákat, halakat vagy akár szennyeződéseket is fotózzanak le. A megfigyeléseket a Crafting the Sea alkalmazáson keresztül lehet beküldeni, amelyek a kutatók munkáját segítik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma ismét napos, változóan felhős idő várható. A szél olykor élénk lehet, és egyelőre nem várható felmelegedés. A reggeli 10-12 fokos értékek után nappal is csupán 22 fok lesz. Szombaton és vasárnap is változóan felhős időnk lesz egy-egy záporral, de már 25-26 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Jó reggelt kívánok, Kaposvár! 3,5 perccel elmúlt 6 óra, június 12-ére ébredtünk, ez pedig a Rádió Most Kaposvár rádiója a 91.2-es hullámoszon. A mikrofonnál Rót Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat ma reggel is, és remélhetőleg jól indul mindenkinek a napja. A felkelő nap egy picit bearanyozza azok életét, akik már úton vannak, akik pedig esetleg most szürcsölgetik a nap első kávéját, nekik jó lazulást, jó készülődést kívánok. Friss reggel, autókkal már korán reggel is lehet találkozni az utakon, ébredezik a város, és remélhetőleg sokan ébredtek velünk is. Élvezzétek a legjobb zenéket a Rádió Moston ma reggel is, és hamarosan köszöntjük az ünnepelteket, majd lapszemlével és kalendáriummal tesszük magunkat napra készé. Hamarosan érkezik egy ropogós dal, Jonas Blue újdonsága a Girl, előtte pedig az órát Lady Gaga nyitja, és a The Dead Dance.

0: És a mai napon ünneplik névnapjukat a villők. A villő név éles eszű, okos, lényeglátó személyiség kialakulását segítheti, gyorsan megragadja a dolgok lényegét, és sok jó ötlete terve van. Megfontolt ember mielőtt egy új felvetést elfogad, alaposan átgondolja. Mivel gyorsan tanul, előfordul, hogy türelmetlen azokkal, akiknek más a tempójuk. Sokszor okoskodónak tűnhet a villők viselkedése, ezért kevesen kedvelik őket, bár intelligensek és műveltek, a spontán beszéd nehezen megy számukra. Nagyon vágynak a szeretetre és az elfogadásra, a társasági életben is, de tartózkodó, visszafogott magatartásuk mások számára riasztó. Kedves villők, Isten éltessen benneteket, de köszöntjük a születésnaposokat, évfordulót ünneplőket is. Az ünnepelteknek érkezik Justin Bieber dala, a Peaches a rádió mostan.
1: Ez volt a kalendárium. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass más.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Legyünk napra készek Kaposvár életét illetően is. Meg is nyitottam a kaposvármost.hu-t, ahol a főoldalon arról számolnak be, hogy a legjobb diákok és tanárok munkáját díjazta a Kaposvári Szakképzési Centrum. A főoldalon írnak arról is, hogy Szita Károly Kaposvár polgármesterre azt mondta, az oktatás sikerét az határozza meg, mi történik az osztálytermekben. Amfiteátrum díjas lett Szalai József. Rigó Jancsi visszatér, zene, gasztronómia és nyári hangulat vár Kaposváron. Magyar bajnok lett Nai Dávid, ezüstérmet szerzett Szabó Cseperke. Negyed évszázados fennállását ünnepli a Polgári Nyugdíjas Klub. Gyújtogattak, hogy szökhessenek. Ezüstérmes a Liberia Felsőházban, az Alsóház bajnoka a GV Team. Jövő héten is várják a véradókat Somogyban. Embercsempészt fogtak el Somogyban. 32 somogyi önkéntes tűzoltó egyesület részesül támogatásban. És a további aktualitásokért pedig azt javaslom, kattintsatok a www.kaposvármost.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Lezárják a Városliget nagy részét szombaton zárt körű rendezvény miatt. A sportpályákat és az azt övező területeket déli 12 óra és este 10 óra között zárják le. A Városligetben a Videóton rendez majd a családi napot a dolgozóinak. A vállalat tájékoztatása szerint a rendezvény ideje alatt a pályákat és a sportlétesítményeket mások nem használhatják a Városligetben. Somogyban is átadták az év kedvenc tesi tanára szavazás megyei győzteseinek díjait. A KNTH által meghirdetett kezdeményezésben azoknak a testnevelőknek a munkáját ismerték el, akik a mozgás és az egészséges életmód szeretetére nevelik a diákokat. A nagyiskolák kategóriájában a kaposvári Kisfaludy általános iskola pedagógusa Laki Lukács Péter nyert. Rajta kívül két somogyi díjazott volt, Hardi Barnabás Ádámról és Somogyi Zsolt István Balatonkeresztúrról. A győztesek az elismerés mellé sportszervásárlási utalmányt is kaptak. Meghosszabbítja a kormány a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát és a diákhitel kamatstopot is fenntartja évvégéig. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. A babaváró hitel esetében a feltételrendszer átalakításán is dolgoznak. A diákhitelnél a kamatstop célja a kamatemelkedés megfékezése a meglévő szerződéseknél. A sajtótájékoztatón azt is elmondták, hogy a kormány a döntéseket társadalmi egyeztetésre bocsátja, és vizsgálja a további kamatcsökkentési lehetőségeket is. Azonnali hatállyal megszüntette az egyik gyógytornász a munkaviszonyát a Pécsi Ránd Géber Kosárlabda Akadémia, miután a férfi kamu profillal 13 éves kislánynak kiadva magát fiatalokkal csetelt. A klub belső eljárást indított, jogi szakértőkkel egyeztetett és értesítette az érintett szülőket is. A közlés szerint jelenleg nincs információ arról, hogy az akadémia sportolói érintettek lennének.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma ismét napos, változóan felhős idő várható. A szél olykor élénk lehet, és egyelőre nem várható felmelegedés. A reggeli 10-12 fokos értékek után nappal is csupán 22 fok lesz. Szombaton és vasárnap is változóan felhős időnk lesz egy-egy záporral, de már 25-26 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ő volt Zara Larsson és a Can't Tame Hurt hallgattuk Cserhalmi Krisztián hírei után, immár 6 perccel fél hét után. Szép reggelt, Kaposvár, ez már a hét utolsó munkanapja, ez a legjobb a péntekben talán, és az, hogy itt a hétvége, hogy napsütésesen indul a mai nap, és az, hogy a rádió moston ma is pörögnek minden idők legjobb zenéi, a jó hangulat, a nosztalgikus életérzés, a frissesség egyaránt jellemzi a mai reggelt, hogyha velünk indítjátok. Ma is várom üzeneteiteket, hívjatok vagy írjatok 0670 32 32 355. Hamarosan hozom a kalendáriumot, de előtte itt lesz velünk a Course és a Radio, illetve amivel most megyünk tovább, a Skygo, Khalid és Griffin közöse, a Save My Love. It was

0: just works. Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 12-e van, és történelmi síkon is tegyük napra készé magunkat, kedves hallgatók. Ma 97 éve született a zsidó származású holland Anne Frank, akit a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírűvé. 212 éve született báró Kemény Zsigmond, író, publicista, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 96 éve látta meg a napvilágot Barbara Harris, az első amerikai női püspök. Ma 85 éve született Chick Corea, amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző. 77 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Bárándi Péter, ügyvéd, politikus, igazságügyminiszter. 62 éve halálra ítélték Nelson Mandela, feketebőrű jogi aktivistát és államfőt. 61 évvel ezelőtt a Beatles tagjai MBE érdemrendet kaptak II. Erzsébet angol királynőtől. Ma 23 éve, hogy elhunyt Gregory Peck, Oscar-díjas amerikai színész. 78 éve a Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyesüléséből létrejött a Magyar Dolgozók Pártja, azaz az MDP. 57 éve hunyt el Tersánszky Józsi Jenő, Kossuth-díjas író, a Misi Mókus kalandjai és a Kakukk Marci szerzője. 41 éve hunyt el Csíkszentkirályi és Krasznahorkai Andrássy Katinka, a Vörös grófnő. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 47. születésnapját, Gáspár Laci, énekes, így ünneplünk vele együtt mi is, érkezik ő és a Hagyd meg nekem a dalt.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Bizony, jól jegyezzétek meg ezt a hullámhozt, és maradjatok is itt velünk a 91.2-es frekvencián. Hamarosan hetet üt az óra, újból hozza a híreket Cserhalmi Krisztián itt a Rádió Moston. Aztán utána beledobjuk magunkat egy tartalmas naprakészbe. Remélhetőleg velünk indítjátok ezt a pénteket, töltsük együtt ezt a csodálatos reggelt a mai napon. Nem sokára tehát hírek Krisztiántól, most pedig az óra utolsó dalát Dante Thomas és Press hozza, ez a Miss California.

0: Reklám.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8 millió 990 ezer forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150 ezer kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Koncertekkel, utcazenével, gasztronómiai programokkal és kulturális rendezvényekkel várja az érdeklődőket pénteken és szombaton a Rigó Jancsi napok. A Dorottyaház udvarán, az Európa Parkban és a Sétáló utcán egész hétvégén zenés programok lesznek. Fellép többek között a Sárközi Kollektív, a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet és a Hungarian Gypsy All Stars is. Emellett gasztrosétákat is szerveznek, ahol a résztvevők Rigó Jancsi történetével és a róla elnevezett süteménnyel is megismerkedhetnek. Amfiteátrum díjat kapott Szalai József, a Csiky Gergely Színház műszaki igazgatója. Az elismerést a Szabadtéri Színházak Szövetsége ítélte oda. A díjat a Csiky keddesti előadását követően adták át a színház színpadán. Szalai József közel 50 éve dolgozik a szakmában. Díszlettervezőként kezdte pályáját, később színpadmester, majd műszaki igazgató lett, jelenleg pedig látványtervezőként is részt vesz az előadásokban. Három kaposvári tűzoltó is bekerült a Hunormentő szervezetbe. A napokban összesen 56 új tag tett esküt, miután többnapos szimulációs gyakorlaton vettek részt Hajdúszoboszlón. A minősítő gyakorlaton a résztvevők földrengés miatt összeomlott épületek alá szorult sérültek felkutatását és mentését végezték, keresőkutyák és speciális eszközök segítségével. A Hunor többek között a 2023-as törökországi földrengés után is részt vett a mentési munkákban, ahol túlélőket is kimentettek a romok alól. 3,6 milliárd forintos kórházi hűtés rekonstrukciós programról döntött a kormány. Erről a csütörtöki kormányinfón számoltak be. Az intézkedés célja az elavult hűtési rendszerek korszerűsítése és az egyre melegebb időjárási körülményekhez való alkalmazkodás. A program keretében több budapesti kórház mellett fejlesztések valósulnak meg Győrben, Miskolcon és a Kaposvári Kórházban is. A beruházások érintik többek közt a műtőket, intenzív osztályokat, szülészeteket és onkológiai részlegeket. Péntektől Budapesten és 10 megyében megszűnik a tűzgyújtási tilalom. A Nébik tájékoztatása szerint az elmúlt napok csapadékos időjárásának köszönhetően több térségben mérséklődött a tűzveszély, így feloldják a korlátozást többek között Békés, Fejér, Győr, Moson-Sopron és Somogy megyében is. 6 megyében ugyanakkor továbbra is érvényben marad még a tilalom. Magyar kutya lett a világ legszebbje a 2026-os bolonyai világkiállításon. A bobtail fajtájú négylábú közel 60 ország legjobb kutyáit előzte meg, és megszerezte a világ legszebb kutyája címet. A rendezvényen több mint 31 ezer fajta tiszta kutya vett részt 79 országból, Magyarország pedig az 5. legtöbb nevezőt adó ország volt.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma ismét napos, változóan felhős idő várható. A szél olykor élénk lehet, és egyelőre nem várható felmelegedés. A reggeli 10-12 fokos értékek után nappal is csupán 22 fok lesz. Szombaton és vasárnap is változóan felhős időnk lesz egy-egy záporral, de már 25-26 fokot mérhetünk majd.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Nagyon-nagyon szép reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Elmúlt 7 óra, köszönjük a híreket Krisztiánnak, és kívánunk neki is egy csodás pénteket. 7:30-kor már a legfontosabb tudnivalókkal Bán Éva jelentkezik itt a rádió mostan. Mi pedig beléptünk a következő óránkban, és ezzel együtt beléptünk a naprakészbe. Indítsuk együtt naprakészen ezt a pénteket, kedves hallgatók, a hét utolsó munkanapját. Várom üzeneteiteket 0670 32 32 355. Közlekedési infóval, Kofa vizittel, és a most megkérdezzükkel is készülünk a következő 2 órában, na meg értelemszerűen, kiváló dalokkal. A One Republic és a Runaway érkezik, de itt lesz velünk a 4 Street és a Te vagy az igazi is. Most pedig egyenesen Svédországból érkezik egy Eurovízió győztes dal Lorintól, a Euphoria a rádió mostan.

0: Időjárás jelentés.
1: Na nézzük, hogy így a hétvégén milyen időjárásra számíthatunk. Hát nagyon úgy néz ki, hogy távozik a frontzóna, és mögötte egy szárazabb, stabilabb levegő érkezik. Ma átmenetileg megnyugszik az idő, több lesz a napsütés, majd a hétvégén ismét labilissá válik a légkör, és növekszik a zápor zivatarhajlam. A következő napok időjárását még mindig a felettünk lelassult, hullámzó hidegfront alakítja, folytatódik a változékony szeles, mérsékelten meleg idő. Több-kevesebb napsütésre minden nap számíthatunk, de közben záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Jelentős felmelegedésre nem számíthatunk, a nappali hőmérsékletek 25 fok körül alakulnak. Aztán a jövő hét elején még változékony, az átlagosnál néhány fokkal hűvösebb idő várható, majd a hét közepétől jelentősebb hőhullám érkezhet.
0: Időjárás jelentést hallottak.

Ez volt a Konyha zenekar dala, a Földre való Fábián Julira emlékezve itt a Rádió Moston 2019-ből. Hamarosan 7:30-hoz érkezünk, híreket hoz Bán Éva itt a Rádió Moston, aztán majd közlekedési infóval és kiváló dalokkal vetjük bele magunkat a következő fél órába is. Most a fél óra végén Teddy Swims érkezik egy 2026-os idei felvétellel. Ez a Mr. Know It All a Rádió Moston.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
6: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy, június 18, csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
7: Újabb kaposvári egyesülethez látogatott el a polgármester. Riadóztatták a gripeneket csütörtökön. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a rövid hírekkel, 7:30 van. A vakok és gyengénlátók Somogy megyei egyesületénél járt Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán számolt be a látogatásról. Azt írta, a személyes beszélgetések alkalmat adtak arra, hogy az egyesület tagjaitól közvetlenül kapjon információt a mindennapi közlekedést és az önálló életvitelt érintő kihívásokról. Posztjában a településvezető megjegyezte, számos hasznos javaslatot kapott, amiket a várost érintő beruházások alkalmával tud majd hasznosítani, hiszen az érintettek tudják a legjobban, hogy mire van valóban szükség a mindennapokban. A legmagasabb szintű riadót rendelte el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli utasszállító miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A magyar Gripen gép pár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállítógép pilótáival, akik ezt követően rádiókapcsolatba léptek a magyar földi irányítással. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Híreink végén pedig sport. Több volt a piros lap, mint a gól a labdarúgó világbajnokság nyitó meccsén csütörtökön. A társházigazda Mexikó 2-0-ra győzte le a dél-afrikai köztársaság csapatát, a bíró pedig összesen 3 piros lapot osztott ki a mérkőzésen. A Mexikóvárosban rendezett összecsapáson több mint 80 ezer néző vett részt. Az A csoportban a koreai köztársaság Csehország meccset is lejátszották, ez a mérkőzés 2-1-es koreai győzelmet hozott.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék már nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délelőtt 16 és 19 fok között, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet. A mérsékelt felmelegedés ellenére 10 és 16 óra között erős lesz az UV-sugárzás, ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Forgalmasan indul a reggel, most beszéltem Lacival, az Euró 6 óra taxi munkatársával, aki már körbejárta a várost, és azt mondta, hogy igen, igen, erős ez a péntek, forgalmas a belváros, a Füredi út és a Berzsenyi utca is egyaránt tele van autóval. A közlekedési központ környékét emelte ki Laci, ott a Spárnál a Burger King előtti gyalogátkelő hely forgalmas, sokan mennek buszmegállóba, vasútállomásra vásárolni, és sokszor kell megálljanak az autósok. Nekik azt javasoljuk, hogy legyenek türelmesek. A piac környéke is zsúfolt, hiszen piaci nap van, ott inkább a mélygarázsban próbáljanak meg megállni az autósok. A Kontrási időnként beáll, nagyon sok autós próbálkozik ott feljutni. A Német István fasor környékét emelte ki még Laci, a Szent Imre utcát, a Füredi csomópontot, meg természetesen a bejövő utakat. A környező településekről sokan érkeznek a városba, és sokan mennek kifele is. A csomópontok értelemszerűen forgalmasak, a Hársfa utca hozza a formáját, csak a szokásos, illetve a jelzőlámpák mindenhol működnek, és mivel jó idő van, sok a biciklis és a rolleres, viszont amit Laci is kiemelt, és én is tapasztalom, hogy szerencsére a rolleresek egyre komolyabban veszik a sisak használatát, és egyre biztonságosabban próbálnak közlekedni. Gratulálunk nekik! Vigyázzon mindenki magára, hogyha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk a 0670 32 32 355-re.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Naprakész.

Ez volt Denzel slágere a Pump It Up a rádió moston, 3.18 után. Szép reggelt mindenkinek. Hát túl vagyunk már a Rigó Jancsi napok nulladik napján. A tegnap elrajtolt ez a nagyszerű rendezvény, programsorozat, és a mai nap az első nap. Nagyszerű eseményekkel, világzenei koncertekkel várják az érdeklődőket a Dorottyaház udvarára. 17 órakor Miss Chris és a Jazz Tonight lép színpadra. Őket követi majd az Orbai Lilla Quintet, és 21 órakor pedig Temesi Berci és barátai szórakoztatnak. 23 órakor a nap utolsó fellépője a Balance Wheel Group lesz. Aztán június 13-án szombaton újabb nagyszerű zenei előadásoknak lehetünk szem és fültanúi a Dorottyaház udvarán, 18 órakor a Swing a la Django, 19.30-től a Hungarian Gypsy All Stars, 21 órától a Sárközi Kollektív, és este 11-től a Gypsy Jazz Trio lép színpadra. Egy húron pendülünk, remélhetőleg ez így lesz ma is, és holnap is itt Kaposváron. Most pedig Doja Cat-tel folytatjuk a 91.2-es frekvencián. A rádió mostan jön a Jill Style. Let me know.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: Ha péntek, akkor kaposvári nagypiac, akárcsak szombaton, ez az a két nap, amikor a piac megtelik igazán élettel, függetlenül attól, hogy más napokon is nyitva tartanak. Na de én hoztam nektek, kedves hallgatók, ma reggelre is néhány árat a kaposvári nagypiacról. Burgonyát találtok 400 forintos kilós áron, a kapornak pedig 200 forintba kerül csomagja. Az uborka kilója 550 forinttól kezdődik, de meggy is van már a piacon, 1800 forintba kerül egy kilogram. A kajszi barack is megjelent, 1800 forintért egy kiló, de hogy egy picit a húsos vizekre is evezzünk át, csont nélküli sertés első csülök, 1999 forint egy kiló, a füstölt szalonna kilója 4300 forintba kerül, de van kacsanyak is, amiből egy kilogramért 770 forintot kell fizetni. A csirke egész comb 1290 forintos kilós áron kapható, de van sárgadinnye palánta is, bizony, még nem késő palántázni sárgadinnyét, 500 forint egy darab. Úgyhogy kedves hallgatók, jó vásárolgatást kívánok nektek a mai napon is a kaposvári nagypiacon, hogyha pedig holnap mennétek, ez igaz a holnapi napra is.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Buongiorno!
3: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
4: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
5: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
5: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
7: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
5: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
7: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
8: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Tudósképzős diákok jártak a kórházban. Ma van a mozgás éjszakája. Lemondott a főügyész. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A kórházi mindennapokat ismerhették meg azok a somogyi középiskolások, akik a héten látogattak el a Somogy vármegyei Kaposi Mór oktatókórházba. Az intézmény beszámolója szerint a több mint 20 gimnazista a látogatás alkalmából a gyakorlatban is kipróbálhatta a Nemzeti Tudósképző Akadémián szerzett tudását. A jövő reménybeli kutatói gyakorolhatták a bőrvarrást, megismerkedhettek a VR anatómiával, egy élethű fantomon pedig még a betegvizsgálat alapjait is elsajátíthatták. A kórház azt reméli, hogy a program segítségével akár a szakember utánpótlásról is gondoskodnak, a céljuk ugyanis az, hogy az érdeklődő gyerekek a későbbiekben munkavállalóként térjenek vissza a kórházba. Ma este lesz a mozgás éjszakája. Az országos programsorozathoz Kaposvár is csatlakozik. A Városligetben este 6-tól éjfélig közel 30 sportágban próbálhatják ki magukat a mozogni vágyók. Egyebek mellett lesz futás, jóga, spinning, aerobik, lehet kerékpározni, streetballozni, de a zenés, táncos mozgásformák is jelen lesznek. A nyárindító sporteseményt azzal a céllal rendezik, hogy a résztvevők szabadon kipróbálhassák a különféle sportágakat, emellett megtapasztalhassák a mozgás és a közösségi kikapcsolódás élményét. A hétvégén az átlagosnál nagyobb jármű és gyalogos forgalomra kell számítani Somogy-Babodon és a 67-es úton. A Somogyvár megyei rendőrség idén is fokozott ellenőrzéseket tart a Babodi Offroad Fesztivál idején és környékén. Kiemelten figyelik azokat, akik ittasan vagy bódult állapotban ülnek autóba, emellett igyekeznek kiszűrni azokat is, akik a közúti közlekedés feltételeinek nem megfelelő gépjárművel közlekednek, esetleg egyéb módon szegnek szabályt. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrzik. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek Fürst Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője, közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya csütörtökön. A közlemény szerint Fürst Pál a lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben, a közte és a nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színész díját a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A művész Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért érdemelte ki az elismerést. A fesztivál 16. alkalommal rendezték meg online június 1 és 6-a között, Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan, a díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Túróci Szabolcs alakítását a berlini és a washingtoni zsűri is a legjobbnak ítélte a férfi főszereplő kategóriában.
0: Időjárás jelentés.
9: Ma sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék már nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délelőtt 16 és 19 fok között, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet. A mérsékelt felmelegedés ellenére 10 és 16 óra között erős lesz az UV-sugárzás, ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
1: Folytatjuk a naprakészt, ez már a második óránk. Rót Balázsi, Hunor in the House. Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak. Június 12-én, pénteken, napsütésesen indul ez a péntek, ennek nagyon örülök. A napsütés az mindig szebbé, boldogabbá, mosolygósabbá teszi a napot. Sokkal jobb így dolgozni is, sem mint a borongós, szomorú, lehangolt időben. Na de lássuk meg az időjárásban, a napban, a nyárban a legszebbet a hét minden napján. Kedves hallgatók, hamarosan átadom a terepet városunk polgármesterének. Szita Károly érkezik, akit ezúttal is Széki Éva kolléganőm kérdez a város életét érintő aktualitásokról. Aztán majd jövök vissza én is. Most az órát és a naprakész második óráját Jason Donovan dalával nyitjuk. 1989-ből jön a Too Many Broken Hearts.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Szép napot kívánunk mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, akivel egy olyan témáról beszélgetünk elsőként, amely már többször szóba került itt a rádióban, és a városlakók is gyakran emlegetik mostanában, ez pedig a varjúhelyzet. Most ugyan békesség van, mert véget ért a költési időszak, de biztos vagyok benne, hogy visszatérnek a varjak. Többféle módszerrel próbálkoztak már, de nagyon okos állatok, eddig semmi nem vezetett eredményre. Polgármester úr most Gajdos László zöld környezetért felelős miniszterhez fordult. Milyen segítséget, milyen javaslatot vár tőle?
2: Akkor, amikor az ember a jogszabály és szakmai lehetőségeknek elérte a végső határát, és nem ért el ezzel eredményt, akkor muszáj valakitől segítséget kérni. És kitől lehet ilyenkor segítséget kérni? Attól, aki a jogot alkotja, és attól, aki a szakmához ért. Mindig kettő szerintem társul a miniszter úr személyében. Ő a jogot alkotja, a jogszabályi lehetőségeinknek a határára értünk a varjukárok enyhítése tekintetében, és a szakmai lehetőségeink tekintetében is teljesen a végére, mert a Magyar Madártani Egyesület nem tudott, és a szakmából senki nem tudott olyan javaslatokat adni nekünk, amelyben azt mondtam volna, na ezzel a módszerrel enyhíthető a kár, ezzel a módszerrel eredményt lehet elérni. Ráadásul miniszter úrnak a egyik legközvetlenebb munkatársa a Magyar Madártani Egyesületből jött, így szerintem nincs jobb hely, ahol várhatunk valami közös megoldást. Azért is említettem meg ezt önnek, mert ha bár még a költési időszaknak nincs vége, június végén lesz körülbelül vége, de ahogy ön mondja, az így van, jön majd a következő költési időszak is. Azt is jól mondja, hogy védett madarakról van szó, így a puska az nem eszköz, ebben maximálisan egyet is értek. Védett madarakról van szó, és okos madarakról, amelyek nem önszántukból jöttek be a városokban, hanem a mezőkről elhajtották őket mi emberek, akkor, amikor sok mindent gépesítettünk. Öt olyan módszert soroltak fel a szakemberek, amelyekkel Magyarországon, Európában már próbálkoztak, sajnos egyik módszer sem hozta meg azt a várt és kellő hatékonyságot, amit remélnénk ebből. Fészek eltávolítás, visszagajazás, durroktatás, már hanghatásnak az elérése, ragadozó madarak, a betelepítése, odavitele, ezek mind olyan korábban már javasolt eszközök voltak, amiket mindegyiket kipróbáltunk, és mindegyikre megszereztük a szakmai tapasztalatait is, és ennek ellenére itt voltak. És tudomásul vettük, mérgelődünk, az ott élők is mérgelődnek, mi is mérgelődünk, takarítunk madártetemeket, szedünk össze, de hát azért ez nem normális, hogy minden évben 4 hónapot ezzel kell eltöltenünk. Persze ilyenkor sok hozzáértő van, szeretném hozzátenni, ez olyan lehet, mint a labdarúgás. Mindenki érte a varjakhoz, én nem vállalom magamnak, és nem vindikálom magamnak ezt a tudást, mert nem értek hozzá, csak nagyon sokat olvastam róluk. De kihez forduljon ilyenkor az ember, aki a jogot alkotja, meg aki szakember? Na, ezért kerestük meg a miniszter urat.
1: Ugye, mint a Madártani Egyesület mond, ez a varjakkal való tudatos együttélés, ezek szerint ez nem elfogadható megoldás.
2: Hát a hosszú távon semmiképp.
0: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.

0: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
1: Folytatjuk műsorunkat Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. Beszélgetésünk második részében a varjak után a szúnyogirtásról beszélgetünk.
2: A szúnyoginvázió elengedhetetlen velejárója a nyárnak, minden évben gyéríti, ritkítja őket az önkormányzat, így lesz ez az idén is, polgármester úr.
3: Jó pár évvel ezelőtt még lehetőséget kaptak arra a települések, hogy légirtást rendelhetnek meg. Vagy akkor emlékeznek még rá, hogy csapadékos időjárás követően, akkor, amikor kilajzottak a szúnyogok, akkor a repülőgépek jelentek meg a város felett és permeteztek. Ez egy hatékony módszernek bizonyult. Pár esztendővel ezelőtt ennek a használatát nagyon nagy mértékben korlátozták, és csak az árvízzel vagy a nagy vízzel rendelkező területeken, a nagy szúnyoginvázióval rendelkező területeken engedélyezték. És helyette engedélyt kaptunk arra, hogy utcákba járó permetező gépekkel gyérítsük a szúnyogoknak a mennyiségét. Ilyen volt tavaly. Például emlékeztetek rá, akkor az utcát járták a permetező autók, és fújták be a permetet. Minden egyes ilyen eszköz egyébként a melegvérűekre ez nem veszélyes, de szeretnék megnyugtatni mindenkit. De a tavalyi tapasztalatok alapján azt mondták nekünk az ott élők, hogy azért mégsem volt olyan hatékony, mint amikor légivel lehetett a szúnyogot gyérítani. Erre viszont nincs lehetőség, így maradtunk ennél. Viszont készítettünk egy felmérést Kaposvár összes szúnyog lelőhelyéről, azokról a területekről, 29 ilyen hely van egyébként Kaposváron. Feltáraltuk azokat a helyeket, ahol a szúnyog kikel a lárvából, és bejön a városba, és kiárad. Ezek a vizenyősebb területek egy-egy nagyobb csapadékos időszak következtében, és azzal a szándékkal tettük ezt, hogy szakítunk az eddigi írtási rendszerekkel, maximum behozhatjuk őket társként, biológiai szúnyogírtást akarunk végezni. A biológiai szúnyogírtás pedig az, amikor már nem engedik kikelni a lárvát, vagyis a szúnyog élőhelyének, a születési helyének, a város csapadékos területeinek, lápos területeinek az állandó figyelése, a feladata ennek a társaságnak, akit megbíztunk, és neki kell kiadni a riasztást, hogy na most menjünk a lelőhelyekre, mert a szúnyoglárváknak a száma elérte már azt a szintet, amikor berepülhet. Megtörtént múlt héten az első ilyen jelentés, és azt mondták, hogy ezeken a területeken még nem értük el azt a határt. Viszont kirajzás előtti állapotban vannak a szűkebb élőhelyet jelentő családi házas övezetek, ottól kinhagyjuk a vödörvizet, és ott megjelentek a szúnyoglárvák, vagy ott, ahol az eres csatorna szintén összegyűjti a vizet valamilyen területre, egy nagy pocsoly, megjelentek a szúnyoglárvák, hogy onnét már kirajzhatnak ezek a lárvák. Nem olyan nagy ütemben, mint a város széléről nagy mértékben bejönnének, és ezt csupán azért említettem meg önnek, hogy csak közösen fogunk tudni eredményt elérni itt is, vagy vakarózunk még többet. Ami nem egy kellemes érvény, főleg akkor, amikor az ember jó időbe kiülne este, meginne egy pohár bort, sütne egy grillt, családjával, barátaival, vendégével elbeszélgetne, és akkor szúnyogírtóval veszi körbe magát, mert tudja, hogy 8:30-9 rajzolnak a szúnyogok utána, mert az is gyengül, de nem kellemes így együtt lenni. Ezért mérettük fel a város területét, és ezért hozzuk behozni a szúnyogjérítésben a biológiai szúnyogjérítési módszereket is.
0: Ez volt a Most Megkérdezzük.
4: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész! You're alive.

0: Az Eiffel 65 dalát David Guetta és Bebe Rexha gondolta újra 2022-ben. Ez volt a Blue átdolgozása az I'm Good itt a Rádió Moston. Fél kilenchez közelítünk, Bán Éva már készenlétben hozza a híreket itt a 91.2-es frekvencián, aztán jövünk mi is újabb infókkal, újabb dalokkal a következő fél órában is. Maradjatok velünk!
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Alan Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Reklám!
3: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
4: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár Várunk mindenkit!
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Megkezdődött a Rigó Jancsi napok. A kaposvári Intercityt is érinti a vasút karbantartás. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a rövid hírekkel 8:30-kor. A csütörtöki nulladik nappal megkezdődött Kaposváron a Rigó Jancsi napok. Az idén második alkalommal megrendezett zenei és gasztronómiai programsorozat az MCC Stage előadásaival vette kezdetét. A június 13-áig tartó rendezvénysorozaton jazz és blues zenészek, cigányzenészek és népzenei előadók műsorait láthatja a közönség. A koncerteknek a Dorottya ház és annak udvara, a Sétáló utca és az Európa Park adnak otthont. Mások mellett itt lesz a Sárközi Kollektív, az Orbai Lilla Quintet és a Swing a la Django is. A programhoz kaposvári éttermek is csatlakoznak, amelyek különleges menüsorral és zenével várják a vendégeket. Megkezdődött a pécsi vasútvonal karbantartása, ezért Csímontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a munkálatok ideje alatt a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Markó Attila Istvánt nevezte ki a belügyminiszter a készenléti rendőrség parancsnokává, derült ki a belügyminisztérium csütörtöki közleményéből. A rendőrdandártábornok Tarcsa Csabát váltja a készenléti rendőrség élén. A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal mentette fel vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. Vasúti szerelvényre felmászó fiú szenvedett áramütést Várpalotán, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság csütörtökön. A 11 éves fiú a barátjával ment be a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter szállított a kórházba.
2: Időjárás jelentés.
5: Ma sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék már nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Délelőtt 16 és 19 fok között, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet. A mérsékelt felmelegedés ellenére 10 és 16 óra között erős lesz az UV-sugárzás, ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Nagyon szép napot mindenkinek, 8:30 után járunk. Ava Max énekelt, ez volt a Million Dollar Baby a Rádió Moston. A mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor, és hát a nagy nyári melegben se felejtsük el, kedves hallgatók, hogy a véradás mennyire fontos, és ha tehetitek, akkor mindig próbáljátok meg időt szakítani arra, hogy a véretekkel segítsetek. Képzeljétek el, én a hét elején adtam vért, egészen pontosan hétfőn, és a tegnap már érkezett is az üzenet a területi vérellátó központtól, hogy kiszállított már az egyik kórházba egy rászoruló paciensnek az általam adott vért, úgyhogy jó volt ezen a héten segíteni, mert hogy a véradás elvesz az életünkből ugyan egy negyed órát, fél órát, de ezzel megmenthetünk három életet is. A jövő héten pedig Zamárdiban, a Területi Vérellátó Intézetben itt Kaposváron, az Államkincstárnál, szintén Kaposváron, Kastélyosdombon, a Cukorgyárnál, Csurgón, Marcaliban és Siófokon is lesznek lehetőségek vért adni. Kattintsatok a kaposvármos.hu-ra és nézzétek meg a pontos időpontokat, helyszíneket, és ha tehetitek, segítsetek ti is. Igazán jó érzés. Hamarosan Mooney jön és a Dove itt a Rádió Moston, most pedig Harry Styles-zal folytatjuk, az American Girls szól a 91.2-n.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Ez bizony a Naprakész, 3:49 is elmúlt, és hát legyetek velünk naprakészek, június 12-én pénteken. Hát kedves hallgatók, közeledik a múzeumok éjszakája, egy kiváló lehetőség arra, hogy betekintést nyerjünk a múzeumok életébe egy picit izgalmasabb időpontban. Biztos vagyok benne, hogy sokan közületek látták már az Éjszaka a múzeumban című filmet. Hát lehet, hogy azért ennyire élménydús nem lesz, és életre kelt történelmi személyiségekkel nem találkozhatunk, de sok más programmal készülnek a Riprónai Múzeumban is. Június 20-án 17 óra és 24 óra között Börtönök régen és ma bemutatkozik a Somogy vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet, lesz élményfestés, bábelőadás, levéltári programok, múzeumi tapogatók, tárlatvezetések, kiállítás megnyitó, ismeretterjesztő előadások, és emellett a Szent Jakabi Benzés Apátság romkertben is várnak benneteket 17 és 23 óra között. Itt a fáklyás tárlatvezetést mindenképp ajánlom figyelmetekbe, és a Riprónai Emlékház és Látogató Központ is kinyitja kapuit 17 és 23 óra között június 20-án. És szintén a múzeumok éjszakájának keretén belül a Skanzenben, Szennában is várnak benneteket szombaton. Lebd meg kedvesed, randi kosarunkkal áll a felhívásban, keressétek a részleteket Facebookon. Most pedig zenével folytatjuk, a jó barátok rajongók örülhetnek, hiszen a klasszikus, kultikus, legendás sorozat betétdala érkezik a Rembrandtstől, ez az I'll Be There For You.

0: 9 éves dal zárta az órát, ez volt a Dusk Till Dawn, Zaintól és Sziától Kaposvár rádiójában. Nem sokára már 9-et üt az óra, kedves hallgatók, ez itt a napra kész vége, de változatlan lendülettel és energiával folytatjuk itt a 91.2-n, hozok nagyszerű dalokat a következő órában is. Tartsatok velünk és tegyük együtt lendületessé ezt a délelőttet.
1: Ez volt a napra kész. Reklám.
2: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A kórház energetikai fejlesztését jelentette be Lőrinc Viktória. Zászlószentelés lesz holnap Kaposváron. Több száz kilónyi kis halat telepítettek a desedába. 9 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Korszerű épületautomatikai rendszer építését jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy Kaposvár is szerepel a fejlesztések között. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tájékoztatott a hazai kórházak hűtési rendszereinek rendbetételéről, ami azt jelenti, hogy azonnali több mint 3,6 milliárd forintos fejlesztési program indul az egészségügyben. Hadik huszár zászlószentelés lesz holnap Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a program délután 14:30-kor hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színház parkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők délután 4 órától. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy tánc együttes is fellépnek. Több száz kilónyi halat telepítettek a desedába csütörtökön. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint összesen 300.000 darab, előnevelt, körülbelül 3-4 cm-es, többségében tükörponty került a Kaposvár melletti tóvizébe. Az Egyesület közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a halakat a deseda 5 különböző pontján helyezték ki. A Tiszapárt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló csütörtökön jelent meg. Ebből a Tisztelet és Szabadság párt állami költségvetési kampány támogatása mintegy 1 milliárd forint volt. A jelölő párt javára lemondott támogatás 182 millió forintot tett ki, az egyéb forrás, azaz a támogatás magánszemélyektől pedig körülbelül 1,2 milliárd forint értékben érkezett. A beszámoló szerint a Tisza párt a teljes összeget anyagjellegű ráfordításra használta fel a kampányban. További jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Eszerint az elmúlt 90 napban csaknem országszerte kevesebb csapadék hullott az ilyenkor szokásosnál, főként északon és keleten jelentős, helyenként 100 mm-t elérő a hiány. Hozzátették, hogy a talaj felső 5-15 cm-es rétege csütörtök reggelre nagy területen átnedvesedett, de mélyebben száraz a talaj. Az alföld és a mezőföld jelentős részén továbbra is 100-120 mm nedvesség hiányzik a felső 1 méteres talajrétegből a telítettséghez képest.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék már nem várható. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. délelőtt 16 és 19 fok között, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet. A mérsékelt felmelegedés ellenére 10 és 16 óra között erős lesz az UV-sugárzás, ezért ebben az időszakban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Na, hogy vagytok? Szigala és Craig David dala után kérdezem ezt tőletek. Az Ain't Giving Up indította az órát évus hírei után. Én pedig arra lennék kíváncsi, hogy hogy érzitek magatokat a hét utolsó napján, mit terveztek a hétvégére, hogy érzitek így, hogy közeledik a vakáció, és ezzel együtt a nyaralások, szabadságolások ideje, milyen gondolatok zajlanak le bennetek. Abszolút kíváncsi vagyok arra, hogy mi van a hallgatóinkkal. Írjátok meg 0670 32 32 355. Ide várom SMS és Viber üzeneteiteket. Nem sokára benéz hozzánk az Imagine Dragons, és természetesen nem üres kézzel jönnek, hozzák magukkal az Enemy című dalukat, a Florist is itt lesz velünk, és a Sax, most pedig Pécsről jön a Halott pénz, és a Hajtól a szívig a rádió mostan.
1: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez volt az NME az Imagine Dragons-tól itt a Rádió Moston. 9:50 után járunk másfél perccel, kedves hallgatók. Kaptunk üzenetet. Hiszitek vagy sem, nekem az a legnagyobb boldogság, amikor itt ülök a stúdióban, ha üzenetet kapok tőletek, drága hallgatók. Azt kérdeztem, hogy hogy érzitek magatokat az évnek, a hétnek, a hónapnak ebben az időszakában, és Andris írt nekünk üzenetet. Most először én látom a Viber falon, hogy eddig még nem kaptunk tőle üzenetet. Szia Huni, én ilyenkor nagyon-nagyon szeretem ezt az időszakot, érkezik a vakáció, és édesanyáméknál tölti a fiunk a nyár legnagyobb részét Somogyszobon, és kettesben maradunk a feleségemmel, ez pedig egy picit mindig visszarepít azokra az időkre, amikor még nem volt gyerek, és éltük a fiatalkorunkat, úgyhogy a munka mellett a nyárnak ezen időszakán mi is kicsit fellazulunk, nem kell a gyereket vinni iskolába, kettesben maradunk, jó kis filmezések, hosszú nyári esték és fröccsözgetések kettesben a teraszon, nekünk ez mindent megér. Köszönöm szépen, Andris! Nagyon tudom, miről beszélsz. Elképzelni se tudom, hogy mikor jön el ennek az időszaknak az ideje az én életemben. A 2 éves és a 7 éves gyerekem azért tesz arról, hogy a romantika az háttérbe vonuljon. Na de köszi, hogy írtál. Jött még egy üzenetünk Andreától, de ezt majd később olvasom be. Most zenével folytatjuk az LMC és a U2-jön a Take Me to the Clouds Above.

0: Egy igazi klasszikus Mellent Kimtől, ez volt a Respectable a Rádió Moston, és mondtam korábban, hogy Andrea is írt nekünk üzenetet. Szia Huni, milyenkor a férjemmel igen-igen izgatottak vagyunk. Két helyre is megyünk nyaralni idén. Belföldön és külföldön is kinéztünk egy-egy úticélt, és ilyenkor már nagyon nehéz a munkára koncentrálni, mert számoljuk vissza a napokat, ezért is jó benneteket hallgatni, mert a zenékkel gyorsabban telik az idő. Kedves Andrea, nagyon szépen köszönöm, hogy írtál, hát akkor majd jó nyaralás nektek idén-nyáron, és ha már a zenékkel gyorsabban telik az idő, akkor mutatom neked is és a hallgatóknak is, hogy a következő társadalmi célú hirdetés után milyen zenékkel találkozhatok itt a Rádió Moston. Ez lesz a Breaking Me Topic-tal és A7S-től, de itt lesz velünk Bogi és a Barry is a körúttal. És maradunk a nyári hangulatnál, hiszen Vekonyz és Kalidóra is jön majd az óra vége felé a Mindig Nyárral. Nyári hangulat a Rádió Moston. Maradjatok velünk és élvezzétek a legjobb zenéket jó hangosan.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
3: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

táncra perdített bennünket Lumidi és Fatman Scoop, ez volt a Dance Rádió moston. 3:40 környékén járunk, kedves hallgatók, és kicsit visszatekintünk Kaposvár múltjában, hiszen ma 105 éve a Városháza nagytermében tartotta meg alakuló közgyűlését a Magyar Gyermektanulmányi Társaság kaposvári fiókja. Gönczi Ferenc királyi tanfelügyelő volt az elnöke. 35 éve a Kaposvolás Sportegyesület utódjaként megalakult a kaposvári Somogy SC Tárnai Zoltán elnökletével. 1996. június 12-én alakult meg a Pipacs utcai baráti kör, ma 25 éve rendeletben nyilvánította védettnek a város egyes területeit, fasorait és fáit Kaposvár megyei jogú város önkormányzata, és végül, de nem utolsó sorban 20 éve avatta fel a nyugati temetőben kialakított szóróparcellát Farkas Edit városi aljegyző. Ezek történtek tehát, kedves hallgatók, június 12-én. Aztán most robogunk tovább 10 óra irányában, és érkezik hírekkel Évus, majd jövök én is egy újabb órára itt a Rádió moston. Tartsatok velünk!

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Veszt Nagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagyker áron mindenkinek.
3: Veszt Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit.
7: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
8: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Véradófát ültetnek ma Kaposvárra. Lezárják holnap a Városliget egy részét. 10 óra van, köszöntöm Önöket, Bánéva vagyok a hírekkel. Kaposvárra kerül az ország 7. véradófája, ma tartják az ültetési ünnepséget. A Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének közleménye szerint a Magyar Vöröskereszt a Véradók világnapján minden évben elültet egy facsemetét, az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is kerül egy növény. A faültető ünnepséget 11 órától tartják a Vasari Parkban. Jeles évfordulót ünnepel a Polgári Nyugdíjas Klub. A kaposvári civil szervezet 25 éve van jelen, tevékenyen is Kaposvár életében. A jubileumon Kárpáti Tímea és Pintér Rómeó alpolgármesterek köszöntötték a klub tagjait, akik Kárpáti Tímea szavai szerint társaságot, barátságot és támogatást nyújtanak egymásnak, vigyáznak a társaikra, közösségi programokat szerveznek, emellett pedig alakítói és résztvevői is a Vármegyeszékhely társasági életének. Az alpolgármesterasszony úgy fogalmazott, a klub tagjai nap mint nap tesznek azért, hogy Kaposvár ne csupán lakóhely, hanem valódi otthon is legyen. A hagyományokhoz híven idén is lesz videóton családi nap. A rendezvény miatt lezárják holnap a Városliget nagy részét. A kaposvári vállalat minden évben nagyszabású családi napon látja vendégül munkatársait. Tájékoztatásuk szerint az idei rendezvényük a sportpályákat és az azt övező területet érinti, szombat dél és este 10 óra között. Ez idő alatt csak a Videóton munkatársai és családtagjaik használhatják a Városliget említett részeit. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét csütörtökön Budapesten. Az eseményt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter nyitotta meg. Beszédében Tar Zoltán elmondta, garantálni fogják a könyvpiac szabad működését, szabályozásáról széles körű egyeztetést kezdeményeznek minden érintettel. Szólt arról is, hogy a kormány egyebek mellett megvizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfakulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indít pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak. A kalászosok és a repce az érés fázisában jár, a növények száradása a szokásosnál hamarabb elkezdődött, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Közölték, hogy jelenleg is nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás. A nyári kapásnövények is sokat szenvedtek az aszály miatt, minden csapadék rengeteget számít. Hozzátették, hogy jelenleg főleg a középső ország részben van nagy területen enyhe, közepes aszály, és további jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez.
0: Időjárás jelentés.
9: A sok napsütés mellett ma időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani, sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul. A hétvégén szombaton kevesebb, vasárnap több csapadékra kell készülni, záporok, zivatarok formájában. Szombaton 26, vasárnap pedig 28 fok közelében lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallotta
4: a Rádió Most stúdiójában.
0: Ród Balázsi Hunor.
10: Már a 10 óra is a múlté, szép napot mindenkinek, június 12 péntek van. Ahogy kinézek az ablakon, azt látom szerencsére, hogy még mindig csodálatosan süt a nap, ez pedig a kedvünkre is jó hatással van, és hát él a város, pezsgés van odakint, sokan vannak az utakon. Én remélem, hogy ma is baleset és büntetésmentesen telik el ez a péntek, vigyázzon mindenki magára, ha van közlekedési infótok, küldjétek el 0670 32 32 355. Mi pedig pörgetjük a napot, pörgetjük a legjobb zenéket, Lizzo és a Happy TV nem sokára egy újdonság, előtte pedig Jason Derulo 2020-as felvétele, a Love Not War.

0: Programajánló.
1: Holnapra hoztam 13-ára egy kiváló programot a táncos lábú rádióhallgatók számára, főként akik szeretik a népzenét, hiszen újból lesz Titi Táncház az Együd Árpád Kulturális Központban, ráadásul ingyenesen. Muzsikál a Somogy zenekar, és várnak minden generációt. 17.30-tól a tipegők, 18 órától a gyermekek, 19.30-tól pedig az ifjúság és a felnőttek perdülhetnek táncra a Titi Táncházban. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha szeretitek ti is a jó kis népzenét, a Somogy zenekar zenéjére rophatjátok a gyerekekkel együtt holnap június 13-án az Együttben. Jó szórakozást mindenkinek!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most. A pillanat.

0: Időjárás jelentés.
1: Füllet-melegtől, kánikulától egyelőre nem kell tartani. Ma változóan gomoly felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, az északnyugati szél pedig megerősödik, a nappali hőmérsékletek 22 és 24 fok között alakulnak. Késő estére 17-19 fok közé hűl a levegő, aztán szombaton szintén egy gomoly felhős napra számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel, és néhol még zápor is előfordulhat majd. Az északnyugati szél erős lesz, a hajnali órákra 11 és 14 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak. Vasárnap pedig gyakrabban lesz erősen gomoly felhős az ég és szórványosan várható zápor-zivatar, az északnyugati szél megerősödik, a hajnali órákra 15-17 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak, aztán a jövő hét elején még változékony, az átlagosnál néhány fokkal hűvösebb idő várható, majd a hét közepétől jelentősebb hőhullám kezdődhet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
3: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
2: Az a meteorit.
3: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
4: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
5: Buongiorno!
6: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
8: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük csak, hogy milyen napunk lesz a csillagok jóslatai alapján. Kedves Kos, pénteken nagyon kedvező fényszögek hatnak rád, az elmúlt hét feszültségeit lefékezi a bikahold józansága. Nagyon hatékony nap, és lesz egy szuper meglátásod, felismerésed is a Merkur fényszögének köszönhetően. Az este szuper randira, ismerkedésre, vagy csak egy baráti találkozóra. Bika. A hold a te jegyedben jár, és kap egy szuper fényszöget a Merkurtól. Igazán villámgyorsan vág az eszed, és mindent egy csapásra meg tudsz oldani. Régi problémákat is, amikkel korábban nem jutott el dűlőre. Nagyon jó energiák hatnak rád egész nap, és részed lehet egy olyan találkozásban is, ami nagy hatással lesz a jövődre. Ikrek! Az uralkodó bolygód, a Merkur a legjobb fényszöget zárja be a Bika holddal. Az intuíciód most félelmetesen jól működik, szinte veséjében látsz a másiknak. Ez egy nagyon eredményes és előrevívő nap lehet. Ismerkedéskor, randikor is szuper előnyt jelent neked. Rák. Földelemű jegyben, a Bikában jár a hold, az uralkodó bolygód, ez nagyon nyugodtá és békéssé tesz. Most még egy nagyot tudsz haladni a feladataiddal, az is lehet, hogy valaki most hozzád fordul tanácsért, és nagy segítségére leszel, amit meg később meg is hálál neked, szóval jó irányt vesznek az ügyeid.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a napi horoszkópot az oroszlánnal. A bikahold leföldel, és segít abban, hogy a szokásosnál jóval gyakorlatiasabban állj a feladataithoz. Ez párosul ma a te tüzes energiáidhoz, ami a siker receptje. A Merkur fényszöge révén egy jó ötleted is támadhat, amit érdemes azonnal megvalósítani, amíg ilyen nyerésre állnak az ügyeid. Szűz. Ezen a pénteken neked kifejezetten kedveznek a bolygóállások. A Merkur és a bikahold harmonikus kapcsolata tiszta gondolkodást és szinte brilliáns probléma megoldó képességet ad. Ha van valami, amit eddig halogattál, ma könnyedén a végére járhatsz. Vigyázz, mert ma olyan erős a kisugárzásod, hogy valaki szívét összetörheted. Mérleg! A hold vénuszi jegyben a bikában jár. Ez segít abban, hogy rendet tegyél magad körül, akár szó szerint, akár átvitt értelemben. A lelki békédet is megtalálhatod, egy beszélgetés most különösen fontos felismerést hozhat. Skorpió. A bikahold stabilitást hoz, és arra ösztönöz, hogy egy kicsit lassíts, és átgondold a következő lépéseidet. A Merkur hatására egy jó pénzügyi ötleted is támadhat, az este pedig nagyon romantikus pillanatokat jelez, hiszen a hold a veled szemben álló jegyben jár.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már az utolsó felvonása a napi horoszkópnak, drága hallgatók. Itt is van a nyilas. Pénteken a föld elem energiái a dominánsak, ez jót tesz, nyugalmat hoz. Most igazán a kezedben érezheted az irányítást. A Merkur szextil fényszöge segít abban, hogy jól kommunikálj és elérd a céljaidat. Szerelemben is segítő fényszögek hatnak rád, közel kerülhetsz valakihez. Bak. A föld elemű energiák nagy segítségedre lesznek ma. Szinten nem ismersz lehetetlent és nem is igazán látható akadály előtted. Most nem csak a realitás szintjén, hanem az érzelmekben is sikerül rendet teremtened. Vízöntő. Összerendezed a gondolataidat, letisztul benned minden, ami a héten felgyülemlett a Bika Hold és a Merkur fényszöge miatt. Fordulat is jöhet, egy szerencsés és fontos felismerésre juthatsz, vagy jöhet egy szerelmi találkozás is. Ha szingli vagy, élj ezzel a lehetőséggel. Halak. Kifejezetten jó nap ez a kapcsolatokra és a közös tervek kitalálására, egyeztetésére. A Merkur támogatja az együttműködést, nem esik nehezedre kompromisszumokat hozni, de az sem, hogy kiállj magadért. A Bakhold ráadásul segít a realitás talaján maradni. Egy beszélgetés most hosszú távon is meghatározó lehet.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

A New Level Empire-t és Wolf Katit hallgattuk, ez volt a Te Csak Így Vagy Jó a Rádió Moston, nem sokára 11 lesz, jön hírekkel Évus, és 11 után jön Keszthelyi Tibi is a stúdióban. Úgyhogy kedves hallgatók, én köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk vasárnap reggel 7-kor, szép hétvégét, szép pinteket mindenkinek, a Bastid dalával búcsúzom, érkezik a Year 3000, viszont hallásra! 1, 2, 3, 4.

0: Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár Várunk mindenkit!
3: Rigó Jancsi visszatér! Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron! Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
5: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Ma este lesz a mozgás éjszakája. Ezen a hétvégén zajlik a Babodi Offroad. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, a hírekkel 11 óra van. Ma este lesz a mozgás éjszakája. Az országos programsorozathoz Kaposvár is csatlakozik. A Városligetben este 6-tól éjfélig közel 30 sportágban próbálhatják ki magukat a mozogni vágyók. Egyebek mellett lesz futás, jóga, spinning, aerobik, lehet kerékpározni, streetballozni, de a zenés, táncos mozgásformák is jelen lesznek. A nyárindító sporteseményt azzal a céllal rendezik, hogy a résztvevők szabadon kipróbálhassák a különféle sportágakat, emellett megtapasztalhassák a mozgás és a közösségi kikapcsolódás élményét. A kórházi mindennapokat ismerhették meg azok a somogyi középiskolások, akik a héten látogattak el a Somogyvár megyei Kaposi Mór oktatókórházba. Az intézmény beszámolója szerint a több mint 20 gimnazista a látogatás alkalmából a gyakorlatban is kipróbálhatta a Nemzeti Tudósképző Akadémián szerzett tudását. A jövő reménybeli kutatói gyakorolhatták a bőrvarrást, megismerkedhettek a VR anatómiával, egy élethű fantomon pedig még a betegvizsgálat alapjait is elsajátíthatták. A kórház azt reméli, hogy a program segítségével akár a szakember utánpótlásról is gondoskodnak, a céljuk ugyanis az, hogy az érdeklődő gyerekek a későbbiekben munkavállalóként térjenek vissza a kórházba. A hétvégén az átlagosnál nagyobb jármű és gyalogos forgalomra kell számítani Somogybabodon és a 67-es úton. A Somogyvár megyei rendőrség idén is fokozott ellenőrzéseket tart a Babodi Offroad Fesztivál idején és környékén. Kiemelten figyelik azokat, akik ittasan vagy bódult állapotban ülnek autóba, emellett igyekeznek kiszűrni azokat is, akik a közúti közlekedés feltételeinek nem megfelelő gépjárművel közlekednek, esetleg egyéb módon szegnek szabályt. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrzik. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek Fürst Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője, közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya csütörtökön. A közlemény szerint Fürst Pál a lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben, a közte és a nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. A Mi Hazánk Mozgalom 1,1 milliárd forintot fordított a tavaszi országgyűlési választásra, derült ki a párt csütörtöki beszámolójából. Ebből az állami költségvetési támogatás mintegy 1 milliárd forint volt, a többi pénz a saját forrás, ami az országgyűlési képviselőcsoport támogatását jelenti. A beszámoló szerint a párt a költségvetési támogatás teljes összegét dologi kiadásokra fordította. Ugyancsak erre költötték az egyéb források egy részét, míg az egyéb ráfordítások és adók 2,5 millió forintot emésztettek fel.
0: Időjárás jelentés.
7: A sok napsütés mellett ma időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul. A hétvégén szombaton kevesebb, vasárnap több csapadékra kell készülni, záporok, zivatarok formájában. Szombaton 26, vasárnap pedig 28 fok közelében lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottak.
8: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
9: Sziasztok, nagyon kellemes napot kívánok, és hát remélem, hogy tudok is ebbe közreműködni a Rádió Most nagyszerű zenéi mellett mindig aktuális, hasznos infókkal. Természetesen lesz majd szó sportról, labdarúgó VB-ről és eredményekről, programbőségről, így az előttünk álló hétvégét, és már a mai napot is belevéve, plusz számos egyéb más aktualitás.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most. Programajánló.
1: Programbőség van ezen a mai napon, például a Rigujancsi napok keretében, amely tegnap már megkezdődött a nulladik nappal, ma pedig folytatódik, és egyszerre 3-4 helyszínen is zajlanak a programok. Az egyik ilyen helyszín a Dorottya ház és udvara, ahol ma 17 órától Miss Chris és a Jazz Tonight muzsikál, 19 órától az Orbai Lilla Quintet, 21 órától Temesi Berci és barátai, 23 órától pedig a Balance Wheel Group. Ezzel párhuzamosan utcazenét lehet hallani az Európa Parki színpadának, 16 órától a Kristály Kvartettől, 17 órától a Kaposvári Fúvózenekartól, aztán a James Ray Jazz Fúvola Duótól, 18.30-tól Lukács Jenikőtől és Fekete Lajostól, 20 órától Ignác Bálinttal, 21 órától pedig ismételten egy kis szünet után Ignác Bálinttal. De maga a sétáló utca a Dorottya és az Európa Park között is zajos lesz, a szó jó értelmében. 16.30-tól fellép a Zsepi Duó, 18 órától a James Ray Jazz Fúvola Duó és a Liszt Ferenc Zeneiskola magán énekesei, 18 órától Magyari Timót, 19.30-tól a Liszt Ferenc Zeneiskola magán énekesei, 20 óra 30 perctől pedig a Krisez. Ez egyelőre három helyszín volt, ehhez azonban szombaton csatlakozik még majd az Agóra, és ha mindezek a programok nem lennének elegendőek, akkor ma este ismételten a Mozgás Éjszakája programjain lehet részt venni, Somogyban, 6 helyszínen, Balatonbogláron, Fenyvesen, Fonyódon, Marcaliban, Nagyatádon és természetesen Kaposváron. A Városligetben 18 órától zajlanak majd a programok, lesz majd benne 7 kilométeres, 1 kilométeres, 3 kilométeres futás, futás meg típusban, de emellett foci maraton, streetball, kerékpártúra, gyalogtúra, nordic walking, spinning és tájfutás is várja a kedves érdeklődőket. És ha még ez sem elég, akkor lesz kortalan torna, zumba, fitness, pilates, latin fitness, néptánc és táncház is. Plusz akár érdemes ellátogatni valamelyik moziba. A kaposvári Kultikban például mai vetítés a Birka krimi, aztán az Univerzum védelmezői, a horrorra akadva folytatása, az újdonság a Szürke zóna és a Leleplezés napja, de Michael Jackson életrajzi filmje, a Mandalore és a Grogu című Star Wars alkotás, és a Backrooms hátsó szobák című újdonság is várja a kedves érdeklődőket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Non-Profit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Vissza a zenékhez, itt a rádió mostan, egy óra múlva ilyenkor pedig játszani is fogunk, majd érdemes lesz velünk tartani, hiszen a Riprónai Múzeum 5 fős családi belépőjét lehet majd megnyerni, amit egyrészt a Riprónai Múzeum kiállításaira, a Riprónai József Emlékház és Látogatóközpontba, a Szent Jakabi Bence és Apátság romkertjébe, vagy éppenséggel a Fekete István Látogatóközpontba és hajózással egybekötve. Szóval ezekre lehet majd úgymond bianco felhasználni. Jó kedvet, derült kívánok nektek még a délelőtre, lehet készülni az ebédhez is, és aperitívként David Guetta, Dido, Pink és az Alphaville érkeznek.
0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most, Kaposvár rádiója, a 91.2.

0: Mariumból választottuk az iménti Alphaville slágert 1984-ből, a német szinti poprock együttest, amely hát már többedik reneszánszát éri jelen pillanatban is, ha másért nem azért, mert a mai modern gori producerek is imádják a régi előadók slágereit, és hát ugye rendre feldolgozzák azokat. Az életünk már csak ilyen, nem? Vannak benne visszatérő részek, de akkor legalább, ha ez egy élethelyzet, tudjuk, hogy miképpen kell reagálni egy-egy ilyenre a korábbiak tapasztalatából. Hát vagy azért, mert hogy az jó volt, és akkor jó azt megismételni, vagy pedig azért, mert nagyon nem jól sült el, és akkor levontuk a megfelelő konzekvenciát belőle, és már az újabb, ilyen ismétlődő eseményhez már majd némi bölcsességgel társítva, megtanulva állunk hozzá, nem de bár? És ez, amit mondtam, szerintem az élet számos területén így szokott lenni. Na, folytassuk tovább Jan Cookkal, a BTS egyik szólókarriert kezdett tagjával, aztán Miley Cyrus és Dua Lipa duettezik, érkezik még majd a Well Hello is, és aztán nem sokára Évus a hírekkel. Délben.
1: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon.
2: Igen!
3: A kaposvári Vesztnagykerben.
1: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
3: Nagykeráron mindenkinek.
1: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
5: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8 millió 990 ezer forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150 ezer kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
3: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túros csúszával kettőt fizet, hármat kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
6: Buongiorno!
7: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5 millió 990 ezer forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Újabb egyesületet látogatott meg a polgármester, egy csomogyi iskola is a nyertesek közé került. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. A vakok és gyengénlátók Somogy megyei egyesületénél járt Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a közösségi oldalán számolt be a látogatásról. Azt írta, a személyes beszélgetések alkalmat adtak arra, hogy az egyesület tagjaitól közvetlenül kapjon információt a mindennapi közlekedést és az önálló életvitelt érintő kihívásokról. Posztjában a településvezető megjegyezte, számos hasznos javaslatot kapott, amiket a várost érintő beruházások alkalmával tud majd hasznosítani, hiszen az érintettek tudják a legjobban, hogy mire van valóban szükség a mindennapokban. A csütörtöki nulladik nappal megkezdődött Kaposváron a Rigó Jancsi napok. Az idén második alkalommal megrendezett zenei és gasztronómiai programsorozat az MCC Stage előadásaival vette kezdetét. A június 13-áig tartó rendezvénysorozaton jazz és blues zenészek, cigányzenészek és népzenei előadók műsorait láthatja a közönség. A koncerteknek a Dorottya ház és annak udvara, a Sétáló utca és az Európa Park adnak otthont. Mások mellett itt lesz a Sárközi kollektív, az Orbai Lilla Quintet és a Swing a la Django is. A programhoz kaposvári éttermek is csatlakoznak, amelyek különleges menüsorral és zenével várják a vendégeket. Egy csomogyi iskola is segítséget kap a Strabagtól. Az építőipari vállalat Classroom programjában három általános iskola alakíthat ki kreatív tanulási tereket a következő tanév kezdésére. A 10 millió forintos támogatásra pályázni lehetett, a nyerteseket közönségszavazáson választották ki. A cég közleménye szerint több mint 17 ezer szavazat érkezett, a nyertesek között pedig a szőlősgyöröki, dél-balatoni Gárdonyi Géza evangélikus általános iskola és óvoda is ott van. Az intézmény a tervek szerint multifunkcionális térré alakítja egy alig használt tantermét, ahol az esenés tanulók logopédiai és fejlesztő foglalkozásai, illetve az osztályfőnöki órák lesznek. Megkezdődött a pécsi vasútvonal karbantartása, ezért Simontornya és Dombóvár között pótlóbuszok közlekednek június 23-áig, közölte a MÁV csoport a MÁV Inform honlapján. A közlemény szerint a munkálatok ideje alatt a pécsi és a kaposvári Intercity helyett Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁV buszok. Híreink végén pedig sport. Több volt a piros lap, mint a gól a labdarúgó világbajnokság nyitó meccsén csütörtökön. A társházigazda Mexikó 2-0-ra győzte le a dél-afrikai köztársaság csapatát, a bíró pedig összesen 3 piros lapot osztott ki a mérkőzésen. A Mexikóvárosban rendezett összecsapáson több mint 80 ezer néző vett részt. Az A csoportban a koreai köztársaság Csehország meccset is lejátszották, ez a mérkőzés 2-1-es koreai győzelmet hozott.
0: Időjárás jelentés.
9: A sok napsütés mellett ma időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani, sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul. A hétvégén szombaton kevesebb, vasárnap több csapadékra kell készülni, záporok, zivatarok formájában. Szombaton 26, vasárnap pedig 28 fok közelében lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Jó étvágyat kívánok az ebédhez, ami talán még jobban is fog ízleni, mint kb. Bármelyik másik a hétköznapokon, mert az ember már úgy eszi a pénteki ebédet, hogy a következő már hétvégére esik. A Clean Bandit után pedig zenével folytatjuk. Jó étvágyat Madonna újdonságához, a Kaiser Chief korábbi nagy slágeréhez, Offenbachhoz, Mariah Careyhez. Ne felejtjétek a játékot, hamarosan következik az is. When I

0: Játék következik. Programajánló.
1: Játék és programajánló következik egyben. Mindez azért, mert hogy a Riplonai Múzeum játékát játsszuk, akik felajánlottak egy ötfős családi belépőt, amely egy alkalommal térítésmentes belépéssel jogosít egy választott programra, például a Riplonai Múzeum valamely kiállítására, sőt kiállításaira, mert hogy együtt az összesre, vagy a Riplonai József Emlékház és Látogatóközpontba, de választható a Szent Jakabi Bencés apátság romkertje is, vagy éppen a Fekete István Látogatóközpont, pont méghozzá hajózással egybekötve. Nem véletlenül soroltam minden prominens helyszínt, hiszen itt lehet átélni a kultúra legizgalmasabb éjszakáját, konkrétan június 20-án szombaton itt Kaposváron, a múzeumok éjszakáján. Aznap már 17 órától különleges programokkal várja a látogatókat a Riprónai Múzeum, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertje, a Riprónai Emlékház, lesz bábelőadás, élményfestés, tárlatvezetés, családfakutatás, ismeretterjesztő előadások, sőt a Somogy zenekarral még tűzugrás is. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében pedig este 9 órától fáklyás tárlatvezetés várja az érdeklődőket. Érdemes felfedezni a múzeumok titkait egyetlen karszalaggal a múzeumok éjszakáján. Kérdésünk is az imént hallottakhoz kapcsolódik. Már is felteszem, a válaszokat pedig várjuk akár Messengeren a Rádió Most Messengerére, SMS-ben vagy Viberen a 0670 32 32 355-re, csak kellően gyorsnak kell lenni. A kérdés pedig így szól, melyik zenekarra lesz a tűzugrás? Emlékeztek, itt mondtam? A Kaposvár Big Bandet? Netán a Somogy zenekart? Vagy a Kaposvár helyőrségi fúvózenekarra lesz? Jöhetnek a válaszok, játék indul!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Játék következik.
1: A játékunkra kiszabott idő elfogyott, vagyis eddig kellett telefonálni. Üzenetet küld. Játékunk az értékeléséhez ért. Csupa jó megoldást kaptunk. Természetesen mindenki nagyon szemfüles volt és figyelmes. A válaszokat beküldők között pedig most egy sorsolás következik, ami már is megvan. Na, ezek után nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertes. Már hívom is.
2: Igen, tessék.
1: Halló, Keszthely Tibor vagyok, Norbit keresem.
2: Szia, én vagyok.
1: Szia, azért hívlak, mert játszottál te is, és igen, itt a siker kapujába vagy. Mit írtál válaszként, hogy melyik zenekar szolgáltatja? A B zenekar?
2: Somogy zenekar.
1: Természetesen a Somogy zenekar. Jó a válasz, szerencsés is vagy, te vagy a nyertes, gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Figyelj, a nyereményed egy 5 fős belépő. Mekkora igen? Család?
2: 4 vagyunk.
1: 4 vagytok, még akár egy barát is belefér ebbe az 5 főbe. Úgyhogy várunk a jeggyel itt a szerkesztőségben, mi a Kossuth utca 6 szám alatt vagyunk, jó, vagy a könyvtár szuper mögött, ahogy jobban tetszik. Úgyhogy várunk és átadjuk, és aztán kellemes időtöltés az általatok választott helyszínen.
2: Rendben, köszönöm szépen.
1: Gratulálok még egyszer, szia!
2: Szia.
0: Rádió.

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
4: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
5: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
4: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
5: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
6: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel vár mindenkit.
7: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Huszárok vonulnak holnap a Kossuth térre. Véradást szervezett Budapestre a Metallica. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 13 óra van. Korszerű épületautomatikai rendszer építését jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter, Lőrincz Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is. A közösségi oldalán adott hírt arról, hogy Kaposvár is szerepel a fejlesztések között. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tájékoztatott a hazai kórházak hűtési rendszereinek rendbetételéről, ami azt jelenti, hogy azonnali több mint 3,6 milliárd forintos fejlesztési program indul az egészségügyben. Hadik huszár zászlószentelés lesz holnap Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a program délután 14:30 hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők délután 4 órától. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy Tánc Együttes is fellépnek. Több száz kilónyi halat telepítettek a Desedába csütörtökön. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint összesen 300.000 darab, előnevelt, körülbelül 3-4 cm-es, többségében tükörponty került a Kaposvár melletti tóvizébe. Az Egyesület közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a halakat a Deseda 5 különböző pontján helyezték ki. Augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, közölte a Belügyminisztérium. Azt írták, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen a kormányablakok valamelyikében kell új, elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük. A 70 év felettieknek ingyen kiállítják az új személyit. Metallicás vér fog folyni a betegek ereiben. A hazánkban is koncertező amerikai zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve szervezett véradást a Papp László Budapest sportarénában. A világ egyik legismertebb metal együttese világturnéját használta fel arra, hogy néhány kijelölt európai állomáson véradásra hívja rajongóit, akiket arra kértek, töltsék fel a vérkészleteket. A budapesti regisztrációs helyek alig néhány óra alatt beteltek, így 2000 magyar önkéntes járul hozzá 6000 beteg gyógyulásához. A zenekar limitált kiadású pólóval mond köszönetet a sikeres véradóknak.
0: Időjárás jelentés.
8: A sok napsütés mellett ma időnként megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csapadékra nem kell számítani. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul. A hétvégén szombaton kevesebb, vasárnap több csapadékra kell készülni, záporok, zivatarok formájában. Szombaton 26, vasárnap pedig 28 fok közelében lesznek a maximumok.
0: Időjárás jelentést hallottak.
9: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
10: Hogy telik a péntek délután? Remélem, hogy nagyon-nagyon kellemesen, és a másnap már az feldobja az embert, hogy ad egy süt a nap, ad kettő a legtöbb helyen, munkahelyen, azért a munkaidőnek nem sokára vége. Aki igazán korán kezdett, ők már megvannak pipa. Aki egy picit később, azok pedig hamarosan 2 órakor fognak majd búcsúzni a munkahéttől. Úgyhogy egy kis kitartást, és addig is robogunk tovább zenével. Joel Corey, Dr. Béres, Alan Walker és Avril Lavigne 4-es fogata érkezik már is.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Lady Gaga, aki az imétiekben énekelt, mindig más, mindig meg tud újulni valahogy, de egyébként ez érvényes a hazánkban koncertező Metallicáról is. Nyilván a műfaj adta kereteken belül. Ugye nem is egy koncertről van szó, és ráadásul nincs két egyforma a koncertjük. Amúgy meg zseniális volt ez az ötlet, ez a metallikás véradás. Imádtam a hírekben, amiről Éva az imétiekben beszélt, hogy ők is adták a vérüket, amely magyar erekben fog majd csörgedezni. De visszatérve a Metallicára és a koncertekre, ugye a műsor repertoáriában mindig van egy olyan előadó, amely az adott nemzet prominens metal zenekara, és tőlük adnak elő egy dalt. Ráadásul minden koncerten, ha esetleg egy országon belül is csinálják ezt, mást és mást, le a kalappal. Ők ezzel tisztelegnek az adott nemzet előadója előtt, és szerintem ezt az ötletet mindenhol imádják a világon.
0: Top volt! Ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Hiti Perit hallgattuk itt a Rádió Mostban, aki egyébként résztvevője a labdarúgó VB-nek, mármint előadóként, ugyanis ő maga is ott lesz majd az egyik ilyen megnyitó ünnepségen. Nyilván három nemzet rendezi a VB-t, ezért három megnyitó ünnepség is van, és pontosan Katy Perry lesz az, aki az Egyesült Államok megnyitóján lép majd fel. Amúgy a fellépők népsora a három helyszínen úgy nézett ki, hogy Mexikóban J Balvin, Danny Ocean és Tyla, illetve Shakira és Andrea Bocelli léptek tegnap a színpadra. Kanadában, Torontóban Michael Bublé és Alanis Morissette lesznek majd a fellépők. Az Egyesült Államokban pedig Katy Perry és az amerikai rapper Future közvetlenül az Egyesült Államok Paraguay mérkőzés előtt. És már a mérkőzések is szóba kerültek, hogy a kettő meccsen már túl vagyunk. A tegnapi megnyitón Mexikó, Dél-Afrika 2-0, a ma hajnali A-csoportos körmérkőzésen pedig Dél-Korea, Csehország 2-1. Folytatódik a B-csoporttal egy újabb küzdelemmel ma a világbajnokság, Kanada, Bosznia-Hercegovinával a meccsen, nyilván előtte lesz az említett megnyitó. Ez a mérkőzés 21 órakor lesz majd megtartva.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
4: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Reklám hangzott el.
0: Hírek most!
5: 400-a működik a Nyugdíjas Klub. Véradófát ültettek Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 14 óra van. Jeles évfordulót ünnepel a Polgári Nyugdíjas Klub. A kaposvári civil szervezet 25 éve van jelen tevékenyen is Kaposvár életében. A jubileumon Kárpáti Tímea és Pintér Rómeó alpolgármesterek köszöntötték a klub tagjait, akik Kárpáti Tímea szavai szerint társaságot, barátságot és támogatást nyújtanak egymásnak, vigyáznak a társaikra, közösségi programokat szerveznek, emellett pedig alakítói és résztvevői is a Vármegyeszékhely társasági életének. Az alpolgármester asszony úgy fogalmazott, a klub tagjai nap mint nap tesznek azért, hogy Kaposvár ne csupán lakóhely, hanem valódi otthon is legyen. Kaposvárra került az ország 7. véradófája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a Véradók világnapján minden évben elültet egy facsemetét az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is került egy növény. A ma a Vaszari Parkban elültetett fácska az ország 7. véradófájaként hívja fel a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. A hagyományokhoz híven idén is lesz videóton családi nap. A rendezvény miatt lezárják holnap a Városliget nagy részét. A kaposvári vállalat minden évben nagyszabású családi napon látja vendégül munkatársait. Tájékoztatásuk szerint az idei rendezvényük a sportpályákat és az azt övező területet érinti, szombat dél és este 10 óra között. Ez idő alatt csak a videóton munkatársai és családtagjaik használhatják a Városliget említett részeit. Markó Attila Istvánt nevezte ki a belügyminiszter a készenléti rendőrség parancsnokává, derült ki a belügyminisztérium csütörtöki közleményéből. A rendőrdandártábornok Tarcsa Csabát váltja a készenléti rendőrség élén. A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal mentette fel vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A kormány nevében részvétét fejezte ki a miniszterelnök az M1-es autópályán péntek hajnalban történt balesetben elhunyt 8 külföldi állampolgár családjainak. Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében. A rendőrség közlése szerint az egyik balesetben egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött és kigyulladt. A tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis busz érkezett, ami belehajtott egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsiba. A kis buszban 9-en utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2-en megsérültek.
2: Időjárás jelentés.
5: A nap további részében közepesen felhős, helyenként borult égre tekinthetünk, számottevő csapadék nem valószínű, gyenge lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet estére 19, hajnalra pedig 12 fokig csökken. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet holnap napközben 26 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
6: Sziasztok, itt vagyok veletek a péntek délutánban, és sürgetem az időt, amennyire csak tehetem. És megígérem, mire végig dúdolunk egy másfél tucatnyi slágert, már is vége a munkaidőnek, szinte mindenhol. Kezdjünk is bele gyorsan, ne húzok az időt. Érkezik Axwell és Ingrosso, majd a Nothing But Thieves, Janicsák, Vecsa és a Lost Frequencies.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2, programajánló.
1: Tegnap a nulladik nappal megkezdődött a Rigó Jancsi napok, és ezúttal is folytatódik természetesen. A mai napi máron több helyszínen is, három helyszínen is várják a kedves érdeklődőket. Ajánlom becses figyelmetekbe a Dorottyaház udvarát, ahol 17 órától egészen éjfélig lesznek programok. Ajánlom figyelmetekbe az Európa Parkot, a Cukrászda és az étterem között, ahol utcazene programok lesznek 16 órától majd nagyjából este fél tízig. És ajánlom figyelmet be az Európa Parkot is, ahol fél öttől kezdődik majd az utcazene, és tart egészen 9, nagyjából fél tízig. A Sétáló utcán utcazenét biztosít a Zsepi Duo, a James Ray Jazz Fuvola Duo és a Liszt Ferenc Zeneiskola magánénekesei, Magyari Timót, a Liszt Ferenc Zeneiskola magánénekesei visszatérnek, és a Krisez is ott fog majd muzsikálni. Aztán, ha valaki az Európa Parkba áll meg, ott a Kristály Kvartett, a Kaposvári Fúvózenekar, a James Ray Jazz Fuvola Duo, Lukácsi Enikő, Fekete Lajos, Ignác Bálint fognak majd muzsikálni. A Dorottyaház udvarán pedig Miss Chris és a Jazz Tonight tér majd vissza, fellép az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, valamint szintén visszatérő vendég a Balanceville Group.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Remélem, sokat már nem kell hangolódni a munkahelyen. Gondolok itt arra, hogy előbb-utóbb azért véget ér majd a munkaidő. Az imintiekben egyébként egy nagy visszatérés, hát hogy is mondjam, zenei tanúbizonyságát hallgattuk, Michael Jackson-t és Janet Jackson-t, ez volt a Scream. Michael Jackson pedig örök, mi sem bizonyítja jobban, mint egyrészt életrajzi filmje, a zenés film, ami leginkább a jó oldalát domborítja, és hát ugye ott van, megtekinthető a Netflixen, a streaming platformon a perrel kapcsolatos dolgok is. Hát, utóbbit láttam, nagyon-nagyon megdöbbentem. Nem a peren, arról már tudtam, a kinézetén, és úgy általában véve a viselt dolgain. Aztán mindenki döntse el ezt követően, hogy hova helyezi őt. De egy biztos művészi hitvallásához kétség nem férhet. Vissza a zenékhez, Alex Warrennel, Harry Styles-szal, Olivia Rodrigo-val folytatjuk. Nektek remek napot, jó munkát, ha van még belőle. Ezt a picit már fél lábon is kibírjuk, ugyebár.

0: Ó, már majdnem vége ennek az órának, nem sok vissza van belőle. Adamski érkezik, majd Lotfi Begi és B. Nagy Réka, aztán Évus nyitja a következő órát a hírekkel, amelyben az evangélikus családi napról lesz szó, a tudósképző kórházról, aztán a Babodi offroadról és már a nyári táborokról is. Tartsatok velünk!
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
3: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
4: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
6: Igen!
7: A kaposvári Vesztnagykerben.
5: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
7: Nagykeráron mindenkinek.
5: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
8: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
9: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9 millió 349 ezer forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Evangélikus családi nap lesz holnap a Berzsenyinél. Egyre népszerűbbek a gyermektáborok. Kellemes délutánt kívánok, 15 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. Családi napot tart holnap a Kaposvári Evangélikus Egyházközség és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola. A közös szervezésükben megvalósuló rendezvényre bárki ellátogathat, tudatta az egyházközség. A tájékoztatás szerint a családi nap délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődik a Berzsenyi iskolában, majd látványos és interaktív programok várják a látogatókat. Lesz kézműves vásár, süteményverseny és kóstoló, népi hangszerbemutató, de még bibliai történetekhez kapcsolódó kémiai kísérleteket is láthatnak az érdeklődők. A bárki számára nyitott rendezvény célja, hogy közös családi élményekkel, tartalmas kikapcsolódással búcsúztassák el az iskolai tanévet. A kórházi mindennapokat ismerhették meg azok a somogyi középiskolások, akik a héten látogattak el a Somogy vármegyei Kaposi Mór oktatókórházba. Az intézmény beszámolója szerint a több mint 20 gimnazista a látogatás alkalmából a gyakorlatban is kipróbálhatta a Nemzeti Tudósképző Akadémián szerzett tudását. A jövő reménybeli kutatói gyakorolhatták a bőrvarrást, megismerkedhettek a VR anatómiával, egy élethű fantomon pedig még a betegvizsgálat alapjait is elsajátíthatták. A kórház azt reméli, hogy a program segítségével akár a szakember utánpótlásról is gondoskodnak, a céljuk ugyanis az, hogy az érdeklődő gyerekek a későbbiekben munkavállalóként térjenek vissza a kórházba. A hétvégén az átlagosnál nagyobb jármű és gyalogos forgalomra kell számítani Somogy-Babodon és a 67-es úton. A Somogyvármegyei rendőrség idén is fokozott ellenőrzéseket tart a Babodi Offroad Fesztivál idején és környékén. kiemelten figyelik azokat, akik ittasan vagy bódult állapotban ülnek autóba. Emellett igyekeznek kiszűrni azokat is, akik a közúti közlekedés feltételeinek nem megfelelő gépjárművel közlekednek, esetleg egyéb módon szegnek szabályt. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrzik. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. Egy gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint közel 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. A közlemény szerint továbbra is a sporttáborok számítanak a legnépszerűbb választásnak, ezeket követik az angol táborok, míg a harmadik helyen a kalandtáborok végeztek. Népszerűek még a katonai és a készségfejlesztő táborok is. A foglalások alapján a családok fele-fele arányban választanak a napközis és az ottalvós táborok között. Megjegyezték azt is, hogy az idei szezonban egy egyhetes napközis tábor átlagos ára 61 ezer forint, míg egy ottalvós táborért átlagosan 102 ezer forintot kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
11: A nap további részében közepesen felhős, helyenként borult égre tekinthetünk, számottevő csapadék nem valószínű, gyenge lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet estére 19, hajnalra pedig 12 fokig csökken. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet holnap napközben 26 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
12: Sziasztok! Napfényes délutánt kívánok, és ez azért jó, mert hogy jó időben zajlik majd a ma folytatódó, majd legalábbis úgy nézzük első hivatalos napjához érkező második Rigó Jancsi napok. Tartsatok velünk, hamarosan hozom a programajánlót, hiszen ezen a programon kívül számos más is vár még rátok Kaposváron.

0: Programajánló.
1: Hát Barbie film nincs a kínálatban, alapozom mindezt az iménti betétdalra, amely abban a filmben lett híres, Dua Lipa az előadója. A folytatásban érkezik a mozis ajánlat, benne a horrorra akadva ma még két előadáson, a Szürke Zóna ma még három előadáson. A szintén újdonság leleplezés napja is két előadáson van, és a Backrooms hátsó szobák egy esti előadáson. Hát egy horror skifiről van szó, nem akármilyen vérfagyasztó. Éjszaka játsszák, csak hogy az ember még jobban tudjon rettegni. A Michael című történelmi film is egy, és a Mandalore és a Grogu is egy-egy előadáson látható. Na de hát addig is érdemes jó kis programokkal kitölteni a mai délutánt. Gondolok itt a Régolyancsi napokra, amely tegnap megkezdődött és ma folytatódik. A Dorottya ház udvarán 17 órától Miss Chris és a Jazz Tonight, Orbai Lilla Quintettje, Temesi Berci és barátai, valamint a Valenceville Group fog majd muzsikálni. Aki azonban kikanyarodik a boltíves bejáraton ki a sétáló utcára, az ott még két helyszínen is talán magának látni és leginkább hallani valót. Az Európa Parkban menet már a cukrászda és az étterem között. A Zsepi Duo muzsikáját hallhatja a 16.30-as kezdéssel. James Ray Jazz, Fuvalo Duo és Liszt Ferenc Zeneiskola magánénekesek léptek fel 6 órától. Magyari Timót szintén 6 órától. A Liszt Ferenc Zeneiskola magánénekesei majd 19:30-tól. Krisez pedig 20 óra 30 perctől. Az imént említett Európa Parkban pedig már hamarosan 4 órától indulnak az utcazenés programok. A Kristály Kvartettel, a Kaposvári Fúvósokkal, a James Ray Jazz Fuvola Duóval, Lukács Enikővel és Fekete Lajossal, valamint Ignác Bálinttal. Holnap folytatódik tovább a Zenebona mindegyik helyszínen, sőt kiegészül még az Agora táncházas programjaival is az este folyamán. Még Somogyaszalóban a községi önkormányzat a képviselőtestület szervezésében gyereknapot és falunapot tart majd a sportpályán, ahová szeretettel várják a gyerkőcöket már egész délelőtt, amikor ráadásul a körhinta és a dodgen teljesen díjmentes lesz. Az ebédet követően pedig színpadi programok is lesznek majd, fellép Ignác Regina, Falusi Marian és Weiss Viktor, továbbá a Decsi fivérek, a Danza del Amor, Ese és Bunyós Pityu is.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész. Június 15 hétfő, északnyugati városrész, családi házas utcái. Június 16 kedd, Donner, Rómahegy. Június 17 szerda, Cser, Kecelhegy. Június 18 csütörtök, belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Programajánló.
1: Újabb programajánlóval készültem, és ismételten csak a Rigó Jancsi napok vannak itt a Szálkeresztben, a Fókuszban. Amúgy éppen 10 perce járunk 3:30 után, bízom benne, hogy nagyon-nagyon közel a munkaidő vége már, ha igen, akkor pedig hát egy remek hétvége elébe nézünk. Érdemes kilátogatni majd a Rigó Jancsi napok rendezvényeire, vagy akár a sütit, az ebből az alkalommal készült különleges finomságok, mert nem csak sütiről van szó, itt olyan dolgokat is lehet majd a különböző belvárosi vendéglátó helyeken kóstolni, mint a Rigó Jancsi musz, a nyers vegán Rigó Jancsi szelet, a Rigó Jancsi fagyi, van Rigó Jancsi menü is, Rigó Jancsi fesztivál kávé, Macsa Jancsi, Málnás Jancsika és Rigó Bagel is egy igazi gasztró különlegesség. Ezen kívül gasztro séták is indulnak Bocska Ágival, a Turinform iroda idegen vezetőjével. Az első ilyen ma lesz, este 6 órakor indul, a Kapos Hoteltől a Rigó Jancsi emléktáblától. Ezen a belvárosi sétán felidézik az egykor híres kaposvári vendéglőket, kocsmákat, a régi élelmiszerboltokat. Bemutatkoznak ikonikus helyek, ikonikus pincérei és vendégei. Nem utolsó sorban mindent meg lehet tudni ezen a gasztro sétán Rigó Jancsi botrányos szerelmi életéről, és még a róla elnevezett süteményt is meg lehet kóstolni majd a séta végén. Egy gyors segítszráció a Turinform irodába, és aztán 6 órától indul majd a séta. A következő pedig, ez egy piaci gasztro séta lesz, holnap 9 órakor indul a Turinform irodától, vagyis a Dorottya háztól. Ezen a belvárosi sétán felidézik majd az egykori híres kaposvári vendéglőket, kocsmákat, ugyanúgy az élelmiszerboltokat, tehát ismétlődik a mai napi túra, a különbség az lesz, hogy a séta a kaposvári nagy piacon és kóstolóval ér véget. Erre is lehet még jelentkezni, érdemes hívni ezügyben a Turinform irodát az 512-921-es vonalas számon.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: A dél-koreai BTS egyik slágerével, egy újdonságával, egész pontosan a legutóbbi Swim kislemezzel folytatjuk tovább itt a Rádió Mostban. Aztán Huanez is érkezik. Zenei sokszínűség itt a Rádió Mostban, mint ahogy kulturális és nacionális sokszínűség is elemzi a labdarúgó VB-t. Ugye soha ekkora nem volt, sokszor beszéltünk már róla. Az első két meccsen már túl vagyunk, egyrészt a dél-koreai körülhettek, illetve hát a mexikóiak a saját győzelmüknek. Hát éppen csak ezzel a két meccsel elkezdődött, és a harmadikkal majd ma este 9-kor folytatódik az idei VB, már is vannak, hát hogy is mondjam, botrányok. Olyannyira, hogy a sportvilág jelenleg is hangos a politikai, a szervezési és a biztonsági konfliktusoktól. Ezek egy részét az okozza, hogy az Egyesült Államoknak meglehetősen merev és szigorú a beutaztatási politikája. Donald Trump elnök kijelentette, hogy szorosan együttműködnek a FIFA-val, hogy csak a megfelelő emberek léphessenek be az országba, ami hatalmas felháborodás váltott ki. Például a legjobb afrikai bírót vissza is fordították, Omar Abdul Kadir Artant, aki a kontinens legjobbjának választottak, a Miami reptéren 11 órás kihallgatás után egyszerűen felültették egy Isztambulba tartó gépre, és hazaküldték annak ellenére, hogy diplomata útlevele is volt, és a FIFA szerint a papírjai teljesen rendben voltak. De vegzálják az iráni válogatottat is, az USA több mint egy tucatnyi iráni stábtagtól megtagadta a vízumot. A csapat végül kénytelen volt a felkészülési táborát is áttennie az arizóniai sivatagból a mexikói Tijuanába. És hát a játékosok és a szurkolók kihallgatása is folyamatos. Az iraki sztárcsatárt Ayman Husseint 7 órán át vallatták a chicagói reptéren, a szenegáli és üzbék válogatott érkezéséről pedig olyan videók szivárogtak ki, ahol megalázó módon kutyákkal és mezitlábra vetköztetve kutatják őket a kifutó pályán. Sok külföldi szurkolónak, köztük skótoknak az utolsó pillanatban vonták vissza az utazási engedélyét is.

0: Reklám.
1: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
2: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
1: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
2: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
4: Szinkavalkád, virágillat és a szezon legszebb növényei a Hélia kertészetben. Egynyárig balkonnövények, mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával várjuk vásárlóinkat a hét minden napján. Találkozzunk Kaposváron, a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
5: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csúszával kettőt fizet, hármat kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Egészen szombatig tart a Rigó Jancsi napok. Osztályterem felújítást nyert egy somogyi általános iskola. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 16 óra van. A csütörtöki nulladik nappal megkezdődött Kaposváron a Rigó Jancsi napok. Az idén második alkalommal megrendezett zenei és gasztronómiai programsorozat az MCC Stage előadásaival vette kezdetét. A június 13-áig tartó rendezvénysorozaton jazz és blues zenészek, cigányzenészek és népzenei előadók műsorait láthatja a közönség. A koncerteknek a Dorottya ház és annak udvara, a Sétáló utca és az Európa Park adnak otthont. Mások mellett itt lesz a Sárközi kollektív, az Orbai Lilla Quintet és a Swing a la Django is. A programhoz kaposvári éttermek is csatlakoznak, amelyek különleges menüsorral és zenével várják a vendégeket. Egy somogyi iskola is segítséget kap a Strabagtól. Az építőipari vállalat Classroom programjában három általános iskola alakíthat ki kreatív tanulási tereket a következő tanév kezdésére. A 10 millió forintos támogatásra pályázni lehetett, a nyerteseket közönségszavazáson választották ki. A cég közleménye szerint több mint 17.000 szavazat érkezett, a nyertesek között pedig a szőlősgyöröki, dél-balatoni Gárdonyi Géza evangélikus általános iskola és óvoda is ott van. Az intézmény a tervek szerint multifunkcionális térré alakítja egy alig használt tantermét, ahol az esenés tanulók logopédiai és fejlesztő foglalkozásai, illetve az osztályfőnöki órák lesznek. További jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Eszerint az elmúlt 90 napban csaknem országszerte kevesebb csapadék hullott az ilyenkor szokásosnál, főként északon és keleten jelentős, helyenként 100 mm-t elérő a hiány. Hozzátették, hogy a talaj felső 5-15 cm-es rétege csütörtök reggelre nagy területen átnedvesedett, de mélyebben száraz a talaj. Az Alföld és a Mezőföld jelentős részén továbbra is 100-120 mm nedvesség hiányzik a felső 1 méteres talajrétegből a telítettséghez képest. A migrációnak fontos szerepe van, mert alkalom lehet a népek közötti találkozásra és a kölcsönös gazdagodásra, jelentette ki 14. Leó pápa pénteken, egy hetes spanyolországi apostoli körútjának utolsó állomásán Tenerifén, ahol látogatást tett két befogadó központban is. A katolikus egyházfő francia nyelven mondott beszédet, hogy a központban lévő elsősorban Szenegálból érkező menedékkérők is megérthessék. A pápa hozzájuk szólva azt kérte, bizalommal nyíljanak meg a befogadó közösség előtt, tanulják meg nyelvét, tartsák tiszteletben törvényeit, értsék meg szokásait, és vegyenek részt mindennapi életében.
0: Időjárás jelentés.
6: A nap további részében közepesen felhős, helyenként borult égre tekinthetünk, számottevő csapadék nem valószínű, gyenge lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet estére 19, hajnalra pedig 12 fokig csökken. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet holnap napközben 26 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, én Széki Éva vagyok, vendégünk pedig a stúdióban Szita Károly Kaposvár polgármestere, akivel majd olyan témáról beszélgetünk elsőként, amely már többször szóba került itt a rádióban, és a városlakók is gyakran emlegetik mostanában, ez pedig a varjúhelyzet. Most ugyan békesség van, mert véget ért a költési időszak, de biztos vagyok benne, hogy visszatérnek a varjak. Többféle módszerrel próbálkoztak már, de nagyon okos állatok, eddig semmi nem vezetett eredményre. Polgármester úr most Gajdos László zöld környezetért felelős miniszterhez fordult. Milyen segítséget, milyen javaslatot vár tőle?
3: Akkor, amikor az ember a jogszabály és szakmai lehetőségeknek elért a végső határát, és nem ért el ezzel eredményt, akkor muszáj valakitől segítséget kérni. És kitől lehet ilyenkor segítséget kérni? Attól, aki a jogot alkotja, és attól, aki a szakmához ért. Mindig kettő szerintem társul a miniszter úr személyében. Ő a jogot alkotja, a jogszabályi lehetőségeinknek a határára értünk a varjukárok enyhítése tekintetében, és a szakmai lehetőségeink tekintetében is teljesen a végére, mert a Magyar Madártani Egyesület nem tudott, és a szakmából senki nem tudott olyan javaslatokat adni nekünk, amelyben azt mondtam volna, na ezzel a módszerrel enyhíthető a kár, ezzel a módszerrel eredményt lehet elérni. Ráadásul miniszter úrnak a egyik legközvetlenebb munkatársa a Magyar Madártani Egyesületből jött, így szerintem nincs jobb hely, ahol várhatunk valami közös megoldást. Azért is említettem meg ezt önnek, mert ha bár még a költési időszaknak nincs vége, június végén lesz körülbelül vége, de ahogy ön mondja, az így van, jön majd a következő költési időszak is. Azt is jól mondja, hogy védett madarakról van szó, így a puska az nem eszköz, ebben maximálisan egyet is értek. Védett madarakról van szó, és okos madarakról, amelyek nem önszántukból jöttek be a városokban, hanem a mezőkről elhajtották őket. Mi emberek, akkor, amikor sok mindent gépesítettünk. Öt olyan módszert soroltak fel a szakemberek, amelyekkel Magyarországon, Európában már próbálkoztak, sajnos egyik módszer sem hozta meg azt a várt és kellő hatékonyságot, amit remélnénk ebből. Fészek eltávolítás, visszagajazás, durroktatás, már hanghatásnak az elérése, ragadozó madaraknak a betelepítése, odavitele, ezek mind olyan korábban már javasolt eszközök voltak, amiket mindegyiket kipróbáltunk, és mindegyikre megszereztük a szakmai tapasztalatait is, és ennek ellenére itt voltak. És tudomásul vettük, mérgelődünk, az ott élők is mérgelődnek, mi is mérgelődünk, takarítunk, madártetemeket szedünk össze, de hát azért ez nem normális, hogy minden évben 4 hónapot ezzel kell eltöltenünk. Persze ilyenkor sok hozzáértő van, szeretném hozzátenni, ez olyan lehet, mint a labdarúgás. Mindenki érte a varjakhoz, én nem vállalom magamnak, és nem vindikálom magamnak ezt a tudást, mert nem értek hozzá, csak nagyon sokat olvastam róluk. De kihez forduljon ilyenkor az ember, aki a jogot alkotja, meg aki szakember? Na, ezért kerestük meg a miniszter urat.
2: Ugye, mint a Madártani Egyesület mond, ez a varjakkal való tudatos együttélés, ezek szerint ez nem elfogadható megoldás.
3: Hát a hosszú távon semmiképp.
1: Még nincs vége. A Most megkérdezzük nem sokára folytatódik.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Beszélgetések Kaposvár közéleti eseményeiről. Most megkérdezzük.
2: Folytatjuk műsorunkat Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. Beszélgetésünk második részében a varjak után a szúnyogírtásról beszélgetünk. A szúnyoginvázió elengedhetetlen velejárója a nyárnak, minden évben ritkítja őket az önkormányzat, így lesz ez az idén is, polgármester úr.
3: Jó pár évvel ezelőtt még lehetőséget kaptak arra a települések, hogy légírtást rendelhetnek meg. Vagy akkor emlékeznek még rá, hogy csapadékos időjárás követően, akkor, amikor kirajzoltak a szúnyogok, akkor repülőgépek jelentek meg a város felett és permeteztek. Ez egy hatékony módszernek bizonyult. Pár esztendővel ezelőtt ennek a használatát nagyon nagy mértékben korlátozták, és csak az árvízzel vagy a nagy vízzel rendelkező területeken, a nagy szúnyoginvázióval rendelkező területeken engedélyezték. És helyette engedélyt kaptunk arra, hogy utcákba járó permetező gépekkel érítsük a szúnyogoknak a mennyiséget. Ilyen volt tavaly. Például emlékeztetek rá, akkor az utcát járták a permetező autók, és fújták be a permetet. Minden egyes ilyen eszköz egyébként a melegvérőekre, ez nem veszélyes, de szeretnék megnyugtatni mindenkit. De a tavalyi tapasztalatok alapján azt mondták nekünk az ott élők, hogy azért mégsem volt olyan hatékony, mint amikor légivel lehetett a szúnyogot gyérítani. Erre viszont nincs lehetőség, így maradtunk ennél. Viszont készítettünk egy felmérést Kaposvár összes szúnyog lelőhelyéről, azokról a területekről, 29 ilyen hely van egyébként Kaposváron. Feltárottuk azokat a helyeket, ahol a szúnyog kikel a lárvából, és bejön a városba, és kiárad. Ezek a vizenyősebb területek egy-egy nagyobb csapadékos időszak következtében, és azzal a szándékkal tettük ezt, hogy szakítunk az eddigi írtási rendszerekkel, maximum behozhatjuk őket társként, biológiai szúnyogírtást akarunk végezni. A biológiai szúnyogírtás pedig az, amikor már nem engedik kikelni a lárvát, vagyis a szúnyog élőhelyének, a születési helyének, a város csapadékos területeinek, lápos területeinek az állandó figyelése, a feladata ennek a társaságnak, akit megbíztunk, és neki kell kiadni a riasztást, hogy na most menjünk a lelőhelyekre, mert a szúnyoglárváknak a száma elérte már azt a szintet, amikor berepülhet. Megtörtént múlt héten az első ilyen jelentés, és azt mondták, hogy ezeken a területeken még nem értük el azt a határt. Viszont kirajzás előtti állapotban vannak a szűkebb élőhelyet jelentő családi házasövezetek, ottól kinhagyjuk a vödörvizet, és ott megjelentek a szúnyoglárvák, vagy ott, ahol az eres csatorna szintén összegyűjti a vizet valamilyen területre, egy nagy pocsoly, megjelentek a szúnyoglárvák, hogy onnét már kirajzhatnak ezek a lárvák. Nem olyan nagy ütemben, mint a város széléről nagy mértékben bejönnének, és ezt csupán azért említettem meg önnek, hogy csak közösen fogunk tudni eredményt elérni itt is, vagy vakarózunk még többet. Ami nem egy kellemes érvény, főleg akkor, amikor az ember jó időbe kiülne este, meginne egy pohár bort, sütne egy grillt, családjával, barátaival, vendégével elbeszélgetne, és akkor szúnyogírtóval veszi körbe magát, mert tudja, hogy fél nyolctól 3-9-ig

0: rajzolak. Azt mondjuk, hogy utána, mert az is gyengül, de nem kellemes így együtt lenni. Ezért mérettük fel a város területét, és ezért hozzuk behozni a szúnyogi érítésben a biológiai szúnyogi érítési módszereket is.
1: Ez volt a Most megkérdezzük.
2: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most.
1: A Vogdemun slágerét hallgattuk itt a Rádió Mostba, akik pedig kilátogattak, és jelenleg is kint vannak, hogy éppen nem hallják ezeket a szavakat, de akik kilátogatnak a Rigolyancsi napokra, ők már hallhatják az első fellépőt, méghozzá a Kristály Kvartettet, akik Pécsről érkeztek, és professzionális zenészekből álló vonós négyes, aki klasszikus felállásban, azaz két hegedűvel, mély hegedűvel, brácsával és csellóval muzsikálnak, és az a különlegességük, hogy mindannyian nagyon magasan képzett klasszikus zenei háttérrel rendelkező művészek, a repertoárjukkal azonban mégis kiléphettek a hagyományos komoly zene kereteiből, így aki például az interneten oly népszerű Two Cellos vagy éppen a The Piano Guys formációkat kedvelik, szívesen nézik és hallgatják őket és a kis videóikat, azoknak szerintem az itt fellépő pécsi Kristály Kvartett muzsikája is tetszene. És abban is bízom, hogy tetszik MK, valamint az azt követő Koshin, Dijo, Teddy Swims, mert hogy nálunk itt a 91.2 most ők következnek.

0: Reklám.
1: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
2: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Rigó Jancsi visszatér. Vele együtt a zene, az ízek, a nyár öröme Kaposváron. Június 12-én és 13-án jönnek a Rigó Jancsi napok. Jazz, folk, swing, táncház, koncertek a belváros szívében.
4: A vendéglátóhelyek újra gondolt klasszikusokkal, nyári finomságokkal és a könnyed bohém hangulatot idéző gasztro különlegességekkel várják az ínyenceket.
3: Egy húron pendülünk. Rigó Jancsi napok június 12-13. Találkozzunk Kaposvár belvárosában. Részletek rigojancsinapok.hu.
5: Az Attalai Halászcsárda kihagyhatatlan ajánlatokkal készül június 12-13-14-ére. Csülköstál most csak 13.900 forint, húsimádó és csirkefogótál 5 főre pedig 10.900 forint, és a ráadás harcsapaprikás túrós csúszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok, csapj le az ajánlatokra! Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben. Spirit Auto, Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. 91.2. Rádió most.

0: Ó, micsoda szerencsés együttállás, és mostán feltétlenül arra gondolok, hogy a mutatók egymáshoz képest milyen helyzetet vesznek fel. Amúgy 2 perc múlva lesz 3:45. Ha nem arról beszélek, hogy Teddy Swims is egy igazán nagyszerű előadó, illetve az őt megremixelő producer, aki egyébként Cyrilnek hívnak és ausztrál, nagyon-nagyon oda tette magát, és egy igazán különleges atmoszférát adott az eredetileg ilyen melankolikus dalnak, így is nagyon jó volt. A folytatásban viszont egy legenda. Következik méghozzá a Mezzoforte, aki fúziós jazz zenéjükkel 1983-ban nagy meglepetést okoztak, mármint pozitív szemléletből, ugyanis egy egész világ rájuk cuppant és kattant, és hát a mai napig imádják a rádiók. Ez tehát a Garden Party méghozzá eredetiben, és ha az imézetben húztam egy párhuzamot a Rigó Jancsi napok és éppen el aktuális dalunk között, akkor most is megteszem ezt. Aki kedveli a Mezzofortét, ha már így felmagasztaltam őket, azoknak hadd ajánljam a mai nap fellépők közül a Balanceville Group muzsikáját. Ők a Dorottyaház udvarán éjjel 11-kor fognak majd fellépni. Hát, hogyha szabad ilyet mondani, én őket tartom a magyar Mezzofortének. Ellenőrzési lehetőség tehát éjjel a Dorottyaház udvarán, a Rigó Jancsi napokon.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Kívánom minden kedves hallgatónknak, hogy kapja el a mai nap pillanatát. Ha még azt nem élte meg, akkor találja meg. Hiszen még évfélig a mai napban még annyi minden belefér. Jó kis koncertek, sportolási lehetőségek a mozgás éjszakáján, kiváló filmek a moziban vagy éppenséggel a VB-ben aktuális meccs előtt 9 órától. A lényeg az, hogy a kiadós munkahelyt után legyen kiadós kikapcsolódási lehetőség és szórakozási lehetőség és pihenés is. Szakítsatok rá időt. Én ebben a reményben búcsúzom és köszönöm a figyelmet. Sziasztok, találkozunk vagy kint a Rigolyancsi napokon, vagy esetleg a rádió mellett holnap reggel 7 órától. Most bekapcsolva a zenegép, óránként a friss hírek, további jó rádiózás, szép hétvégét kívánok!

0: Reklám.
1: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
5: A kaposvári Vesztnagykerben.
3: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
5: Nagykeráron mindenkinek.
3: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
6: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
9: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Huszárokat láthat, aki holnap délután a Kossuth térre megy. Vérüket adták kedvenc zenekarukért a rajongók. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel, 17 óra van. Hadik huszár zászló szentelés lesz holnap Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a program délután 14:30-kor hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színház Parkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők délután 4 órától. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy Tánc Együttes is fellépnek. Korszerű épületautomatikai rendszer építését jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter Lőrincz Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy Kaposvár is szerepel a fejlesztések között. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tájékoztatott a hazai kórházak hűtési rendszereinek rendbetételéről, ami azt jelenti, hogy azonnali több mint 3,6 milliárd forintos fejlesztési program indul az egészségügyben. Több száz kilónyi halat telepítettek a Desedába csütörtökön. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint összesen 300.000 darab, előnevelt, körülbelül 3-4 cm-es, többségében tükörponty került a Kaposvár melletti tóvizébe. Az Egyesület közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a halakat a Deseda 5 különböző pontján helyezték ki. A legmagasabb szintű riadót rendelte el a Magyar Honvédségnek a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja egy izraeli utasszállító miatt, közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Facebook oldalán. A magyar Gripen géppár azért emelkedett a magasba, mert a Tel Aviv és Prága között közlekedő járat nem vette fel a kapcsolatot a civil légi irányítással. A Gripenek a felszállás után röviddel vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállítógép pilótáival, akik ezt követően rádiókapcsolatba léptek a magyar földi irányítással. A riasztást követően a vadászgépek rendben visszatértek a kecskeméti repülőbázisra. Metallicás vér fog folyni a betegek ereiben. A hazánkban is koncertező amerikai zenekar alapítványa a Magyar Vöröskereszttel együttműködve szervezett véradást a Papp László Budapest sportarénában. A világ egyik legismertebb metal együttese világturnéját használta fel arra, hogy néhány kijelölt európai állomáson véradásra hívja rajongóit, akiket arra kértek, töltsék fel a vérkészleteket. A budapesti regisztrációs helyek alig néhány óra alatt beteltek, így 2000 magyar önkéntes járul hozzá 6000 beteg gyógyulásához. A zenekar limitált kiadású pólóval mond köszönetet a sikeres véradóknak.
0: Időjárás jelentés.
10: A nap további részében közepesen felhős, helyenként borult égre tekinthetünk, számottevő csapadék nem valószínű, gyenge lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet estére 19, hajnalra pedig 12 fokig csökken. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet holnap napközben 26 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ease Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Családi házban élők, figyelem! Júniusban ismét összegyűjtjük a családi házaknál keletkező használt sütőolajat. Nincs más teendőjük, mint kihelyezni a zöld gyűjtőedényt a megadott napon házuk ingatlanuk elé, mi pedig gyűjtőkocsinkkal ingyenesen elszállítjuk. Gyűjtési időpontok: június 12 péntek, Kaposfüred, Toponár, Nádasdi városrész; június 15 hétfő, északnyugati városrész, Családi házas utcái; június 16 kedd, Donner, Rómahegy; június 17 szerda, Cser, Kecelhegy; június 18 csütörtök, Belváros, Tüskevár. Minden csepp számít. A lefolyóba öntött használt olaj komoly környezeti károkat okozhat, de megfelelő gyűjtéssel értékes alapanyaggá válik. Tegyen ön is a tisztább környezetért. Készült a Kaposvári Hulladék Gazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Buongiorno!
2: Olaszországban a reggel így kezdődik. Egy espresszó, egy mosoly és egy Fiat. Fiat Dolce Vita hetek. Színes városi Fiat modellek már 5.990.000 forinttól. Éld át te is a Dolce Vita életérzést minden nap. Fiat. Olaszországból. Szeretettel.
4: A tájékoztatás nem teljes körű. A la carte autóház Kaposvár, Hársalja utca 5.
5: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
6: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. június 12-e péntek, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Újabb egyesületnél járt a polgármester. A mindennapok kihívásairól beszélgetett a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesületének tagjaival Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán számolt be a látogatásról, ami szavai szerint alkalmat adott arra, hogy az érintettek közvetlenül beszélhessenek neki a mindennapi közlekedést és az önálló életvitelt érintő kihívásokról. Posztjában a településvezető megjegyezte, számos hasznos javaslatot kapott, amiket a várost érintő beruházások alkalmával tud majd hasznosítani. Azt írta, a kaposvári egyesületek továbbra is partnerként számíthatnak a városra. Szita Károly megjegyezte, a látogatás megerősítette abban, hogy Kaposvár fejlesztéseit az érintettekkel együtt kell tervezni, hiszen ők tudják a legjobban, hogy mire van valóban szükség a mindennapokban. Korszerű rendszer épül a kórházban. Kaposvár is szerepel a kórházfejlesztés érintettjei között, jelentette be Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közölte, hogy korszerű, épületautomatikai rendszer épül az intézményben, ami fontos lépés afelé, hogy a betegek és az egészségügyi dolgozók méltóbb, biztonságosabb környezetben tölthessék mindennapjaikat. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be a hazai kórházak hűtési rendszereinek rendbetételét, ami azt jelenti, hogy a kormány azonnali több mint 3,6 milliárd forintos fejlesztési programot indít az egészségügyben. Születésnapos nyugdíjas klub. Negyed évszázados jubileumot ünnepel a Polgári Nyugdíjas Klub. A kaposvári civil szervezet 25 éve van jelen tevékenyen is Kaposvár életében. Az évforduló alkalmából csütörtökön Kárpáti Tímea és Pintér Rómeó alpolgármesterek köszöntötték a klub tagjait, akik Kárpáti Tímea szavai szerint társaságot, barátságot és támogatást nyújtanak egymásnak, vigyáznak a társaikra, közösségi programokat szerveznek, emellett pedig alakítói és résztvevői is a Vármegyeszékhely társasági életének. Az alpolgármester asszony úgy fogalmazott, a klub tagjai nap mint nap tesznek azért, hogy Kaposvár ne csupán lakóhely, hanem valódi otthon is legyen. Kárpáti Tímea hangsúlyozta, a város civil szervezetei a település valódi motorjai, akik összetartó, szeretetteljes közösségi szellemben gazdagítják Kaposvár életét. Már Kaposváron is van véradófa. A véradók önzetlenségére hívja fel a figyelmet az a facsemete, amit az országban hetedikként Kaposvárra ültettek ma délután. Gyarmati László, a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezetének igazgatóhelyettese arról számolt be rádiónknak, hogy a Magyar Vöröskereszt a véradók világnapján minden évben elültet egy facsemetét az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. A kezdeményezés 2020-ban Budapesten indult, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre került növény. A Véradók világnapja alkalmából megrendezett faültetést ma tartották a Vasari Parkban, ahol mostantól a frissen elültetett csemete hívja fel a figyelmet az önkéntes véradás, valamint a környezetvédelmének fontosságára. Második alkalommal szól minden Rigó Jancsiról. Az MCC Stage előadásaival a csütörtöki nulladik napon elkezdődött a Rigó Jancsi napok. Kaposvár második alkalommal rendezi meg a zenei és gasztronómiai fesztivált. Az érdeklődők jazz és blues zenészek, cigányzenészek és népzenei előadók műsorát élvezhetik egészen szombat estig. a koncerteknek a Dorottyaház és annak udvara, az utcazenészeknek pedig a Sétáló utca és az Európa Park adnak otthont. Itt lesz mások mellett a Sárközi Kollektív, az Orbai Lilla Quintet és a Swing a la Django is. A program nem csupán zenei, hanem gasztronómiai élményt is kínál a látogatóknak. A rendezvényhez ugyanis kaposvári éttermek is csatlakoznak, ezekben különleges menüsorral és zenével várják a vendégeket. Családi nap lesz a Berzsenyiben. Minden kaposvárit várnak arra a családi napra, amit holnap tart a Kaposvári Evangélikus Egyházközség és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola. Az egyházközség közleménye szerint a közös szervezésükben megvalósuló rendezvény délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődik a Berzsenyi iskolában, majd látványos és interaktív programok várják az érdeklődőket. Lesz kézműves vásár, süteményverseny és kóstoló, népi hangszerbemutató, az elmaradhatatlan ugrálóvár és csillámfestés, de még bibliai történetekhez kapcsolódó kémiai kísérleteket is láthatnak a látogatók. A bárki számára nyitott rendezvény célja, hogy közös családi élményeket, találkozási lehetőségeket és tartalmas kikapcsolódást biztosítson a tanév végén. Huszárok a Kossuth téren. A hagyomány és a tisztelet jegyében rendeznek hadik huszárzászló szentelést holnap Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a program délután 14:30-kor hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők 15 órától a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők délután 4 órától. A rendezvény jó hangulatáról a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Somogy Tánc Együttes gondoskodnak. Lezárják holnap a Városligetet. Ahogy minden esztendőben, idén is megrendezi családi napját a Videóton. A rendezvény miatt holnap lezárják a Városliget nagy részét. A kaposvári vállalat minden évben nagyszabású családi napon mond köszönetet munkatársainak, ezt a hagyományt folytatják holnap. Tájékoztatásuk szerint a rendezvény a sportpályákat és az azt övező területet érinti, szombat dél és este 10 óra között. Felhívták a figyelmet, hogy ez idő alatt a Városliget említett részeit csak a Videóton munkatársai és családtagjaik használhatják. 100 milliós összeget szedett össze a sorozatcsaló. Több milliós előlegekkel tűnt el az a sorozatcsaló, akit néhány napja fogtak el a somogyi rendőrök. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya egy 27 éves sombereki lakossal szemben indított eljárást jelentős kárt okozó csalás miatt. A férfi az elmúlt 2 évben saját cégének ügyvezetőjeként csarnokok és tárolóépületek acélszerkezeteinek megtervezését és kivitelezését vállalta, melyekre 5 embertől vett fel több millió forintnyi előleget. A rendőrség eddigi információi alapján a sorozatcsaló 100 millió forintnál is több pénzt vett ki áldozatai zsebéből. A rendőrök a közelmúltban egy összehangolt akcióban a terrorelhárítási központ munkatársainak segítségével fogták el a férfit, aki megpróbált ugyan elmenekülni, de a kísérlet kudarcba fulladt. A nyomozók elfogták a férfit, akit őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
6: Az esti órákban enyhén, közepesen felhős, helyenként borult égre tekinthetünk, számottevő csapadék nem valószínű, gyenge lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig csökken. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet holnap napközben 26 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Kaposvárra került az ország hetedik véradófája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogyvár megyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a véradók világnapján minden évben elültet egy facsemetét az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is került egy növény. A ma a Vaszari Parkban elültetett fácska az ország hetedik véradófájaként hívja fel a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Jeles évfordulót ünnepel a Polgári Nyugdíjas Klub. A kaposvári civil szervezet 25 éve van jelen tevékenyen is Kaposvár életében. A jubileumon Kárpáti Tímea és Pintér Romeo alpolgármesterek köszöntötték a klub tagjait, akik Kárpáti Tímea szavai szerint társaságot, barátságot és támogatást nyújtanak egymásnak, vigyáznak a társaikra, közösségi programokat szerveznek, emellett pedig alakítói és résztvevői is a Vármegyeszékhely társasági életének. Az alpolgármesterasszony úgy fogalmazott, a klub tagjai nap mint nap tesznek azért, hogy Kaposvár ne csupán lakóhely, hanem valódi otthon is legyen. A hagyományokhoz híven idén is lesz videóton családi nap. A rendezvény miatt lezárják holnap a Városliget nagy részét. A kaposvári vállalat minden évben nagyszabású családi napon látja vendégül munkatársait. Tájékoztatásuk szerint az idei rendezvényük a sportpályákat és az azt övező területet érinti, szombat dél és este 10 óra között. Ez idő alatt csak a videóton munkatársai és családtagjaik használhatják a Városliget említett részeit. A kormány nevében részvétét fejezte ki a miniszterelnök az M1-es autópályán péntek hajnalban történt balesetben elhunyt 8 külföldi állampolgár családjainak. Két baleset is történt péntek reggel az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Győr közelében. A rendőrség közlése szerint az egyik balesetben egy tehergépkocsi munkagépnek ütközött és kigyulladt. A tehergépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. Nem sokkal később egy kis busz érkezett, ami belehajtott egy az előző baleset miatt álló tehergépkocsiba. A kis buszban 9-en utaztak, közülük 7 ember a helyszínen meghalt, 2-en megsérültek. Túróci Szabolcs kapta a legjobb színész díját a Dél-Kelet-Európai Filmek Fesztiválján. A művész Tilla Tilla és Mi van Tomival című filmjében nyújtott alakításáért érdemelte ki az elismerést. A fesztivál 16. alkalommal rendezték meg online június 1 és 6-a között, Párizsban, Berlinben és Washingtonban párhuzamosan, a díjakról nemzetközi szakmai zsűri döntött. Túróci Szabolcs alakítását a berlini és a washingtoni zsűri is a legjobbnak ítélte a férfi főszereplő kategóriában.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban enyhén, közepesen felhős, helyenként borult égre tekinthetünk, számottevő csapadék nem valószínű, gyenge lesz az északi, északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalra 12 fokig csökken. Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A csúcshőmérséklet holnap napközben 26 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
2: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér, bármiből, ami a világűrből jött, azt meteoritnak nevezzük.
1: Az a meteorit.
2: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. június 12. péntek 20 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjúműsor. Köszöntöm hallgatóinkat, az én nevem Rót Balázsi Hunor. Tartsanak velünk és vendégeinkkel a mai műsor folyamán is. Szó lesz a nyári diák munkáról egy kétrészes interjúban, továbbá szintén két tételben a bárdudvarnoki Tündérzug kiserdő kezdeményezésről, végül méhészkedésről. Hasznos is, érdekes is lesz műsorunk tartalma, érdemes velünk tartani. Már is kezdünk! Nyáron rengeteg diák vállal munkát, ezért nem árt tisztában lenni a szabályokkal. Mai interjúnkban Püspök Poszovác Gabriella NAV szóvivőt ezért arról kérdezte Kesztei Tibor, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak a fiatal munkavállalókra.
2: Milyen feltételek mellett dolgozhatnak a diákok?
3: Diákok már 16 éves koruktól dolgozhatnak, sőt 15 évesek, nappali tagozatos diákok, iskolai szünetben is vállalhatnak munkát, azonban fontos, hogy 18 év alatt szülői vagy törvényes képviselői engedély szükséges a munkavállaláshoz. A diákoknak is adóazonosító jellel kell rendelkezniük, és hogyha nincsen, akkor a T34-es nyomtatványon tudnak igényelni, legegyszerűbben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazás segítségével, akár mobiltelefonon is, és bizony a diákokra is ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a felnőtt munkavállalókra, akár a bejelentésükkel, akár a foglalkoztatásukkal kapcsolatban, viszont az adókedvezmény is, a 25 éven aluli fiatalok adókedvezménye is ugyanúgy vonatkozik rájuk.
2: Mi a fő szabály a 25 éven aluliak adókedvezményével kapcsolatban, ha már megemlítetted?
3: A 25 éven aluli adókedvezmény egyik fő szabálya, hogy a kedvezmény összege évről évre változik, vagyis az előző évi júliusi átlagbér függvénye. Az idei évben 715.765 forint jövedelemig a 25 éven aluliaknak nem kell adót fizetni, így akár 107.365 forintot tudnak megspórolni havonta. Számos jövedelemtípusra vonatkozik, a többek között a munkabérre, vállalkozói és őstermelő jövedelemre, nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, tehát széles spektrumban tudják igénybe venni a jogosultak. Ugye a 25. életévük betöltésének hónapjáig tudják igénybe venni ezt a kedvezményt a fiatalok, és lényeges, hogy ez egy olyan kedvezmény, amit nem kell kérni, automatikusan megkapják, adóelőleg nyilatkozatot akkor kell kitölteniük, hogyha valami oknál fogva évközben nem szeretnék igénybe venni a kedvezményt, és majd a következő évi személyi jövedelemadó bevallásban szeretnék egy összegben visszaigényelni.
2: Aki diákokat szeretne foglalkoztatni, milyen módon teheti meg szabályosan?
3: Ahogy említettem, a diákok bejelentésére és a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok néhány kivételtől eltekintve megegyeznek, úgymond a felnőtt, vagyis más foglalkoztatottakra vonatkozó szabályozással, vagyis a diákokat ugyanúgy be kell jelenteni, ugyanúgy kell bevallást benyújtaniuk, és hogyha nem felelnek meg a feltételeknek, akkor adót is kell fizetniük. Az, hogy milyen módon foglalkoztatják a diákokat, illetve a diákok hogyan helyezkednek el, az leginkább attól függ, hogy ők mennyit szeretnének dolgozni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy akik hosszabb távon szeretne a nyár folyamán dolgozni, iskola szövetkezet segítségét kéri, vagy közvetlenül a munkáltatónál helyezkedik el, aki csak néha-néha dolgozna, jellemzően egyszerűsített foglalkoztatottként vállal munkát, és egyre népszerűbb a háztartási alkalmazottként történő munkavégzés is.
2: Na, ha most már felsoroltál többet is, melyik a legnépszerűbb foglalkoztatási forma ezek közül?
3: Talán az egyik legnépszerűbb az iskola szövetkezet, hiszen ilyenkor a diákoknak nem kell a TB járulékot sem megfizetniük, és hogyha 25 éven aluliak és a bruttó jövedelmük nem haladja meg ezt a bizonyos 715.765 forintot, akkor személyi jövedelemadót sem kell fizetniük, viszont tanulói jogviszonyigazolás szükséges az ilyen típusú munkavállaláshoz.
2: Folytassuk a munkáltatónál történő elhelyezkedéssel. Mire kell ilyenkor odafigyelni a diákoknak?
3: Hogyha valaki közvetlenül a munkáltatónál helyezkedik el, akkor érdemes írásos munkaszerződéssel rendelkezni, és ez nagyon sok esetben a diákok érdekeit is védi, hiszen ebben van megfogalmazva a követelmény, úgymond, hogy milyen munkát kell elvégezni, milyen munkakörben, hány órát dolgoznak, és milyen munkabért fognak kapni. Lényeges, hogy 18 év alatti diákok esetében a törvényes képviselő hozzájárulása, illetve aláírása szükséges a munkaszerződésen. Hogyha valaki ezt a foglalkoztatási formát választja, akkor 18,5% társadalom biztosítása biztosítási járulékot is kell fizetnie, és hogyha a fizetése meghaladja ezt a bizonyos 715.765 forintot, akkor 15% személyi jövedelemadót terheli. Egyébként, hogyha 25 éven aluli, és a bruttó fizetése nem érje ezt az összeget, akkor természetesen az adókedvezményt ugyanúgy igénybe tudja venni. Akár csak úgymond a felnőtt munkavállalókat, a diákokat is be kell jelenteni a foglalkoztatónak, és január 31-ig egy igazolást is át kell adni a részükre.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat a Nemzeti Adó és Vámhivatal adószakértőjével, Püspök Poszovácz Gabriellával.
2: Ha egyszerűsített foglalkoztatást nézzük, ilyen esetben milyen szabályok vonatkoznak a diákokra?
3: Egyszerűsített foglalkoztatás esetén nem szükséges a munkaszerződés, az írásos munkaszerződés azonban a munkáltatónak még a munkakezdés megkezdése előtt be kell jelenteni a diák foglalkoztatottakat is. Ezt meg lehet tenni a T1042-e nyomtatványon, a 185-ös telefonon, vagy pedig az egyszerűsített foglalkoztatás segítő bejelentő mobil applikációval, az EFO mobil applikációval. Ugye a diákok is dolgozhatnak egyszerűsített foglalkoztatás keretében mezőgazdasági vagy turisztikai idény munkaként, vagy pedig alkalmi munkában, és rájuk is vonatkozik ez a bizonyos 120 napos korlát, vagyis a munkaviszonyok együttes időtartama az adott évben nem haladhatja meg a 120 napot, kivéve a mezőgazdasági idény munka esetén, ilyenkor még plusz 90 nap áll rendelkezésre. Az, hogy a diák mennyit dolgozott, mennyit dolgozhat még, és ez nem csak a diákokra vonatkozik természetesen, hanem minden foglalkoztatottra, akár a foglalkoztatói, akár a munkavállalói oldalon is könnyedén megtekinthető, például a NAV mobil alkalmazásában a foglalkoztatási adatok között érdemes egyébként ezt használni, folyamatosan figyelni, hogy hány nap van még vissza ebből a bizonyos 120 napból. Lényeges, hogy egyszerűsített foglalkoztatás esetén a diákokat sem fizetési, sem bevallási kötelezettség nem terheli, kivéve akkor, hogyha a keresetük túllépi a mentesített keretösszeget, és akár csak a másik foglalkoztató esetében itt is a foglalkoztatónak január 31 egyedikéig egy összesített igazolást kell átadni a diákok részére.
2: Visszakanyarodnék az első kérdésem, mert már akkor megütötte a fülemet, hogy megemlítetted, hogy egyre gyakoribb a háztartási munka. Ez gondolom én nem csak nekem, másoknak is újdonság. Erről mit kell tudni?
3: Így van, egyre népszerűbb a háztartási munka akár a diákok körében is. Ilyenkor nem egy klasszikus munkáltatónál helyezkedik el valaki, hanem természetes személynél, például egy családnál, és a családban élők mindennapjaihoz nyújt segítséget, akár diákként, mint munkavállaló. Ilyen lehet például a gyermekfelügyelet, a korrepetálás, a ház körüli munkák, például takarítás, kertgondozás, fűnyírás. Ilyen esetben érdemes háztartási alkalmazottként dolgozni, hiszen a diákot, illetve a foglalkoztatót sem fizetési kötelezettség, sem bevallási kötelezettség nem terheli, azonban a munkaadónak, vagyis a család egyik tagjának a diákot természetesen be kell jelentenie az adott hónapra, mint háztartási alkalmazott.
2: Nagyon kardinális kérdés, hogy meddig diák a diák? Mondjuk, aki idén érettségizett, vagy mondjuk befejezte a felsőfokú tanulmányait, az dolgozhat még diákként?
3: Azok a diákok, akik idén befejezték, például hamarosan, ugye a következő napokban befejezik a tanulmányaikat, legyen az általános iskolai, középfokú vagy felsőfokú iskola, a diákigazolvány érvényességéig még diákként dolgozhatnak, vagyis október 31-ig van erre lehetőség, ez ugye lényeges például az iskola szövetkezet általi foglalkoztatás esetén.
2: És végül, de nem utolsó sorban, hogy

0: ő foglalkoztatott, például, hogyha valaki közvetlenül a munkáltatónál szeretne elhelyezkedni, ez egy kiváló lehetőség, illetve ha bárkinek további kérdése merülne fel, és a honlapunkon nem talál választ, akkor a 18-19-es infovonalon tudnak segíteni munkatársaim.
1: Gabi, köszönjük szépen az adott információkat, és szép nyarat kívánunk neked!
0: Köszönöm szépen a figyelmet!
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Egyre több szülő keresi azokat a lehetőségeket, ahol a gyerekek nem a képernyők előtt, hanem a természetben tölthetik az idejüket, ahol a játék, a felfedezés és a szabad mozgás ugyanolyan fontos, mint a tanulás. Györfi Betta vendége, Kis Zsófia óvodapedagógus volt, a bárdudvarnoki Tündérzug kis erdő megálmodója, aki hisz abban, hogy a gyerekeknek nem csupán a természetet kell megmutatni, hanem a lehetőséget is meg kell adni arra, hogy annak részesei legyenek. Beszélgetünk a Tündérzug születéséről, az erdei nevelés szemléletéről, a közelgő nyílt napról, és arról is, miért érzi úgy, hogy a természetben töltött idő ma fontosabb, mint valaha.
2: Minden álomnak, eredeti és jó ötletnek van előzménye, így rögtön felmerül a kérdés, hogy mikor fogalmazódott meg benned először, hogy a hagyományos óvodai keretek nem elég

0: adni ki azt, amit gyerekeknek szeretnél adni, vagyis hogyan született meg a tündérzug kiserdő ötlete?
1: Az ötlete az mondjuk a télen, de hosszú-hosszú előzménye, vagy hát viszonylag hosszú előzménye az az, hogy én 12 évig voltam három gyerekkel otthon, anyuka, és én utána kezdtem el dolgozni, tehát lediplomáztam, rögtön jöttek a gyerekeim, és 12 év után mentem el óvónéninek, és hát én azt tapasztaltam, hogy nem működnek azok a módszerek, amiket én megtanultam a főiskolán annak idején, és ugye nem volt őket időm gyakorolni, de egy egész más gyerekanyag, ha ilyen csúnyán fogalmazhatok, akivel el kellett kezdenem ezt így gyakorolni, ahhoz képest, akikkel annak idején tanultam. És hát ezt láttam, hogy nem működik semmi, és hát az első gondolatom az az volt, hogy jó, akkor visszaülök az iskolapadba, és elvégzem még egyszer, és aztán mondták a kolléganők, hogy hát inkább keresd meg magadnak azokat a módszereket, amikben benne vagy te is, ami nyilván szívvel, lélekkel tudom csinálni, mert én is jól érzem magam benne, és működik a gyerekeknél, gyerekek körében is. És akkor egy teljesen véletlen során jutottam el egy szombathelyi Waldorf óvodához, ahol az egyik csoport, az gyakorlatilag kint működött 365 napban, 0-24-ben, egy óriási lovarda szegletében, és hát a béke és nyugalom szigetére érkeztem meg én oda látogatóba, ahhoz képest, amit én itt tapasztalok a mindennapjaimban óvónőként, hogy nagyon-nagyon sok szabály, nagyon-nagyon behatárolt, egy óvodai lét, kis helyen van sok gyerek, nem jó nekik ez a szűk hely, és nem tudnak már úgy játszani a mai gyerekek, és ott pedig azt éreztem, hogy csend van, bogarásznak, fára másznak, szaladgálnak, terük van, kiskertet művelnek, és hogy ez egy egész más munkát eredményezett velük, mármint hogy egy sokkal nyugalmasabb óvónői létet, és hát nyilván a gyerekeknek is sokkal jobbat.
0: Akkor ez végül is hatalmas hatással volt rád, ez a látogatás.
1: Hát igen, hát én azt mondtam, hogy nem szeretnék hazajönni, és akkor aztán szép lassan azt mondta, hogy jó, akkor megcsinálom ezt itt magamnak. Uh-huh. Aztán nyilván belecsöppentem abba, hogy ja, hát óvodát alapítani azért az annyira nem így megy, hogy csettintek egyet, és van egy óvodám. Uh-huh. És akkor kerestem a kiskapukat, és hát olyan szerencsés helyen dolgozom, ahol hát itt a Zselic csücskében, óvodában vagyok óvónéni, és hát mi itt tizet lépünk, és kint vagyunk gyakorlatilag a Bárdi pataknál, a Petörketónál, az erdőmezőn, úgyhogy én így heti kétszer vihetem ki a gyerekeket így ennek a szombathelyi óvodának a hatására, kertbe, mezőre, most már vannak magaságyásaink is, mindenféle. Na de hát nekem ez még mindig nem volt elég, vagy még mindig nem elég, mert hogy én azt érzem, hogy ez kell minden nap, úgyhogy most a télen álmodtam ezt meg, hogy ha már most még így jelen állapotomban vagy helyzetben nem tudok óvodát csinálni erre, meg így egymagam, meg hát épület kell hozzá, hiába nem akarok én bent lenni az épületben, stb., de hogy akkor nekem itt szintén egy nagyon szép helyen, nagyon szerencsés helyen, Bárdudvarnokon, a saját udvarom és erdőm, mert hogy van egy kis erdő is a ház, pont alkalmas lehet erre, hogy én itt a gyerekeket fogadjam, és hát pont ezt, amit én az óviban is szeretnék velük, álmaimban, teljes mértékben egy óvodai létben ezt megcsinál, de hogy akkor ezt foglalkozásokban, táborokban ezt a szemléletet továbbvinni és megvalósítani.
0: Kicsit visszakanyarodva még arra, hogy a kis ovis növendékeiddel mit tapasztaltál, hogy áthoztad ezt a módszert, igaz csak heti két alkalommal az almás kertbe, illetve abba a kis veteményes kertbe, vagy kertbe, ahova ki tudtok menni kis időre. Mit éreztél a gyerekeken? Mennyivel lettek másabbak?
1: Hát érdekes az, hogy egyrészt azon kívül, hogy az első alkalommal megbeszéltük, hogy nincs kerítés, de meddig lehet menni, hogy süppedjenek el a mocsárban, vagy a nyakigérő gazban, vagy hogy ne lépjenek át valamin, ami már nyilván nem lehet, de ez tényleg nagyon nagy teret kell elképzelni. Tehát, hogy ez az első alkalommal megbeszéltük, és többször soha a két év alatt nem kellett nyomatékosítani, hogy meddig lehet menni. Még nyilván el kell mondanom, hogy az óvoda udvarán, meg tehát mindenki tudja, hogy elmondom, és már megy a határfeszegetés, és már megy a meddig hova fejjel lefele a csúszdán, stb. Na most itt így nem kellett soha semmilyet nyomatékosítanunk. Ez volt az egyik, és hogy gyakorlatilag én így vagyok, és így figyelem őket. Míg a másik helyen, nyilván bent is, meg akár az óvoda udvaron is, ott állandóan a balesetvédelem érdekében szabályokat tartatok be velük. Itt pedig olyan nyugalom és olyan béke van, hogy nincs szükség arra, hogy én állandóan ezért azért rájuk szóljak. Ami nagyon-nagyon látványos, az az együttműködés. Tehát, hogy még egy konfliktus van máshol, akkor ott bele kell szólni, mert különben úgy oldják meg, hogy az nem biztonságos, az nem jó. És itt pedig olyan együttműködéseket csinálnak maguktól, tehát tényleg nem kell beleszólni a felnőttnek nekem. Tehát olyan együttműködéseik vannak, amit máshogy nem látok. Ki akarnak szedni egy korhat fát, és akkor azok a gyerekek, akik mondjuk bent a csoportban, vagy az óvoda udvaron állandóan konfliktusban vannak egymással, akár azért, mert két dudás egy csárdában, vagy mert egyszerűen nem tudnak magukkal mit kezdeni, és megy a piszkálódás rögtön. Tehát ott ők kint, itt fog meg, ott húz, te magasabb vagy, gyere át ide, fog meg, emeld meg, te állj be harmadiknak, ez megy, és én csak állok és nézek. És bámulok. Talán ezek a leglátványosabbak.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Bemutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk interjúnkat Kis Zsófia óvodapedagógussal, a Bárdudvarnoki Tündérzug kis erdő megálmodójával.
2: Még talán a szülőknek is meglepő lehet, nem, hogy mennyire nem kell sok szabály a gyerekeknek innen a természetben.
3: Igen, én mind azt mondom, hogy ők egyrészt mi példák vagyunk, és ők minket látnak, és abból tanulnak. Másrészt, hogy óriási az érdeklődési körük, hogy ők mindenre nyitottak, ami a világ, ami a természet. Tehát ha odahoz egy bogarat, vagy egy csúszom, vagy bármit nagy lelkesen, akkor én nekem arra kutya kötelességem nyitottnak lenni, bármennyire is jáj ez giliszta, vagy hogy azt gondolnám, de hogy nyilván nem. Ők így feltalálják magukat, és nem kell a kezükbe adni csilli-villi ezerféle játékot, mert hogy én pont ezt látom, hogy ezzel már nem tudnak mit kezdeni. Tehát, hogy annyira eláraszt minket a minden is, akár a digitális, akár csak a polcokon lévő százféle játék, hogy ez a mihez kapjak, azt se tudom, inkább csak lesöpröm a polcról, ennyi, és ez a játékuk. És hogy ehhez képest egyrészt a tér, mert nyilván Zekerdit szerencsére sokan ismerik és hallják, vagy olvassák az emberek, talán így a köztudatban benne van, hogy az óvodáskorú gyermeknek a legfontosabb az a szabad levegőn való rohangálás, ami látszólag céltalan, de közben meg ezer millió dolgot tanul belőle a gyerek azzal, ahogy ezt a rohangálást teszi, és akár a felfedezéseket. Tehát, hogy ez nem egy olyan újdonság a palettán, csak hogy azt gondolom, hogy így átalakult az életünk, és ezt így újra fel kell fedeznünk, hogy hát igen, nekik ez, és nem pedig az, hogy a legnagyobb fejlesztésű márka nevű, nem tudom milyen játék legyen ott, hanem hogy fedeztessék fel ők maguk a saját kíváncsiságuk, kedvük által a világot, ahol élünk, a környezet.
2: Ezt megkaphatják ugye a Tündérzug kis erdőben. Hogy telnek ott a mindennapok, bár tudom, hogy most még nem mindennapos a feladatod ott, de hogyha vannak programok, lehetőségek, akkor mivel lehet ott találkozni gyerekeknek, felnőtteknek?
3: Hát mindenképpen ezzel a szabad bogarászással, én így hívom, felfedezéssel, amit egy erdő, amit egy nagyrészt kaszálatlan rét mező ad, mert hogy az tele van kis állatokkal, növényekkel, bogarakkal, mindenféle felfedezni valóval, illetve hát sok-sok fa van, ami mászható, húzható, kapaszkodható és egyéb ilyen dolgok, és akkor ilyen kis apró különlegességek, hogy van egy kis mesekuckónk, egy picike jurta, ami egy kis bábos meseműhely, oda is bármikor be lehet kuckózni, akkor én mesélek vagy bábozok nekik, illetve van egy nagyon érdekes kis készülékünk, ami a növényeknek az elektromos rezgését alakítja át hangokká, és ővelük szoktuk hallgatni például a fáknak a muzsikáját, és énekelünk, vagy körbevesztük a fákat közben. Ez nagyon érdekes, hogy reagálnak erre a növények.
2: Ezt gondolom majd, sőt ezeket majd gondolom a nyílt nap alkalmával is megismerhetik. Azok, így akik van. Még nem jártak arra feléd, nem ismernek téged. Ez a Vadon Tanyázó nyílt nap nagyon szép neve van, és június 13-án szombaton lesz. Milyen programokkal várod majd egy kicsiket, nagyokat?
3: 13-án lesz szombaton, lesz egy kis bábjáték, a Kismadár kertje, amit fogok eljátszani a gyerekeknek, és lesznek kis feladatok, ami mind-mind a növények, gyógynövények, fűszernövények, az én kis kertemnek a megismerésére célzódik, illetve szintén lesz ez a kis növényzene, és sok-sok lehetőség tényleg itt a kertet, mezőt, erdőt megfigyelni, meghallgatni. Most is itt vagyok a fák alatt, és százféle madárhang hallható, úgyhogy gondolom, hogy itt bármilyen kíváncsiságot kielégíthet ez a kis hely.
2: A szavaidból is ki lehetett venni egyébként, és én is úgy hiszem, és tudom, hogy szeretnéd azért ezt tovább vinni, tovább álmodni a Tündérzugot. Hol látod ezt egy pár év múlva? Mennyire szeretnéd, hogy kinőjön?
3: Hát a legmerészebb álmaimban ez egy óvoda, ahova megérkeznek reggel 7-kor a gyerekek, és ebbe a térbe, és ebbe a friss levegőbe, és szabadságba érkeznek meg, és a saját kis ritmusuk szerint, a saját életkori és egyéni sajátosságaikat figyelembe véve hódítjuk meg itt az erdőt és a környéket. Sok-sok mesével, bábjátékkal, ami az én másik nagy-nagy kedvencem, szerelmem, amit nagyon szeretek tartani, vagy csinálni a gyerekeknek. Hát ez a legmerészebb álmom, hogy ebből egyszer majd óvoda lesz, és hát várom a megvalósításhoz szükséges mindenféle erőt vagy feltételeket, és hát a szülőket, akik erre nyitottak, és azt gondolják, hogy ez fontos.
2: Addig pedig lesz a nyáron is sok minden nálad, külön tematikus programok és táborok is, ha jól tudom.
3: Igen, két turnusban lesz tábor, illetve lesznek 3-4 órás és egynapos programok is. Mindegyiknek van egy témája, egy a szabad bütykörészés és felfedezés mellett egy kis téma, ami hangsúlyosabban szerepet kap azon a napon, vagy azon az estén, vagy azon a délelőttön, mert lesz egy esti is, meg délelőtti, meg egész napos program is.
2: Hát kívánom, hogy minél többen ott legyenek a nyílt napon, és aztán majd megvalósuljon az álmod, és ez a tündérzú kiserdő egyszer csak egy nagy erdő legyen, vagy legalábbis sok-sok gyerekkel legyen tele.
3: Nagyon köszönöm.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Kutató, szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Nehezebb kenyér a méhészkedés, mint amilyennek gondolják az emberek. Vélekedett Kesztei Tibor előző interjújában Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület vezetője. Túl a fizikai munkán jelentős szaktudás kell a méhekhez, amelyek ugyan állatok, de koránt sem idomítható házi kedvencek.
2: Olyan, hogy a kutya tulajdonos füttyent a kutyának, és a kutya ezt előbb-utóbb megtanulja, mert kap valamilyen jutalomfalatot, ez a méheknél ez nem működik. Tehát ők rovarok, őket családban, egységben, közösségben kell elképzelni, és úgy is kell kezelni. Tehát külön-külön méh egyeddel nem nagyon tudunk mit kezdeni.
3: Ugyanakkor meg állatok és esetenként etetni, itatni kell, ugye időjárástól függően.
2: Természetesen, tehát annak ellenére, hogy ők rovarok, azért az ösztönszerű viselkedéseiket ki tudják mutatni. Tehát ki tudják mutatni azt, hogy jó kedvük van, ki tudják mutatni, hogy mérgesek, haragosak, hadd ne mondjam, hogy nagyon sok alkalommal, főleg ilyenkor akácvirágzáskor rendkívül szelidek a méhek például. Akár kezd...
3: Bőség van és jó kedvük van.
2: Így van.
3: Tényleg?
2: Így van. Tehát amikor ez befolyásolja őket, tehát amikor jó hordás van, akkor...
3: Klappol minden.
2: Akkor így van, akkor örömmel mennek, és nem zavarja őket semmi. Viszont ők a kutyákhoz hasonlóan rendkívül sok ízt, illetve rendkívül sok illatot tudnak megkülönböztetni. Jóval többet, mint a kutyák. És náluk a szaglás, a szagérzék az egy rendkívül fontos dolog. Hiszen gondoljunk arra, és azt hiszem, hogy azt mindenki tudja, hogy a családot az anyának ez az úgynevezett feromon illata tartja egybe. Na most, hogyha mi ezt az illatot befolyásoljuk valamivel, akkor zavarjuk őket. Ez ugyanolyan dolog, mint amikor egy család életébe kívülről valaki bele akar avatkozni. A család egyöntetően, még ha egymás között nem is értettek egyet, egy külső erő hatására egységesen fognak fellépni. Uh-huh. Erről van szó. Tehát amelyek ugyanígy viselkednek. Tehát hogyha egy külső valaki, ember, állat, kutya, medve például, erdélyi barátaink nagyon sokat küzdenek a medvével. Hát hihetetlen károkat tud csinálni a medve. Ugye a Mici Mackónak nevezett medve, hát azért ott nem Mici Mackónak hívják, most nem akarom kimondani, mert a nyomda festéket nem tűrne.
4: Nagy bőszme, barna állat.
2: Igen.
4: Finomat.
2: De hát nekik ezzel kell megküzdeni évről évre a medve támadásokkal.
3: Mikor indult az idényetek?
2: A méh családok, függetlenül attól, hogy milyen az időjárás, január közepén, vége felé, megindul az élet a kaptáron belül. Ez azt jelenti, hogy az anya a sejtekbe, tehát ezekben a méh sejtekben elkezd petézni. Tehát a következő generációt alapozza meg, és akármit is teszünk, és nem tudjuk, hogy mi indítja be a méh anyát, vagy a méheket. Érdekes módon egyébként a méheket a nap állása, a nap állásszöge befolyásolja, és elindul a kaptárban az élet. Így hívjuk mi méhészek, és ez kiteljesedik mostanra, amikor rendkívül intenzívé válnak a méh családok, és hát mi ezt használjuk ki, hogy hordatunk vele repcét, illetve akác.
3: Az első a repce az idényben egyébként?
2: Tulajdonképpen nem. A korai virágokról, tehát a füzekről, az égerekről, a korai virágzó növényekről már tudnak gyűjteni, csak hát ez annyira kevés, annyira minimális, hogy ezt külön-külön nem tudjuk elpörgetni. Tehát ezt egy úgynevezett ilyen tisztító pergetéssel kipergetjük a koratavaszi nektárból készített mézet, és akkor úgy megyünk, úgy vándorlunk repcére, akkor a repce után következik az akác, és nálunk hála Istennek itt a Zselicbe őshonos az ezüstárs. Uh-huh. Ez a következő, ezt követően pedig a napraforgó.
3: Mennyire mentek a virágok után? Mert látok időnként nagyobb repceföldek mellett, hát ugye, hogy a vetésforgót alkalmazzák, látom azt, hogy egy ilyen utánfutónyi mennyiségű kaptárral odállnak, és amíg a repce virágzik, addig ott vannak. Ti állandó helyen vagytok, vagy hát ki embere válogatja, valaki esetleg megy-e a virágok után?
2: Így van. Tehát akinek szerencséje van, az állandó telephelye mellett talál, vagy akácos, vagy hársat, vagy mind a kettőt esetleg.
3: Az állandó, az biztos. Azt
2: az biztos, hogy megvan. Így vagyok például én is. Tehát nálam is van akác, és van hárs is. Viszont el kell mennem a repcére, mert meg el kell mennem a napraforgóra, mert az nincs a környékemen. Miért visszük oda a méheket a repcetábla, vagy a napraforgó táblára, vagy a facélia táblára, vagy mondhatnék még akár mást is, szelídgesztenyét, és így tovább. Minél közelebb visszük a méheket ehhez az úgynevezett mélegelőhöz, annál kevesebbet kell nekik úgymond levegőbe repülniük. Tehát, most mondok egy példát, hogyha 200 méterre oda visszük a repcetáblához a méheket, akkor 200 métert kell neki oda-vissza repülgetni. Ha 1 kilométerre visszük, akkor már 2 kilométer, tehát már majdnem 10-szer annyit kell nekik repülni.
3: Ami időben és ugye is.
2: Időben is, és energiában. Uh-huh. Tehát a méhek azt a mennyiségű nektárt, amit begyűjtöttek, azt menet közben felélik. Mm. Tehát olyan a szervezetük, hogy azt a nektárt, amit a virágról beszívogattak, azt menet közben, mint üzemanyag elfogyasztják. Tehát minél tovább, távolabb kell neki repülni, annál kevesebb nektárral fog hazatérni. Tehát ez nekünk sem mindegy.
3: Tehát akkor bándoroltuk utána.
2: Pontosan így, oda visszük a méheket a helybe.
3: Mi ez a pörgetés, egy meséljük el egy laikusnak?
2: Hát úgy kell elképzelni, hogy van egy, hát valószínűleg mindenki látott már lépet. Ez a lép, ez sejtekből álló viasz építmény, amiben először ugye a nektárt, és a nektárt átalakítják a méhek, és ezt raktározzák el, és utána fedik le egy viasz lemezkével. Uh-huh. Hogy ne folyjon ki. Persze nem csak gyűjtésről van szó, hanem egy nagyon komoly, mondjuk idézőjelbe, egy méh laboratóriumban átalakítják azt a nektárt, amit behordanak. Tehát mi nem azt tesszük meg, amit a méhek a virágról behordanak, hanem azt tesszük meg, amit a méh a virágpóról, vagy a virágból behordanak, átalakítják, és a saját maguk által termelt, úgy hívjuk mi, hogy garatmirigy váladék, ez ha teszi olyan hasznossá, teszi olyan gyógyítóvá a mézet, ami nekünk hasznos. Ebben vannak gyulladáscsökkentő anyagok, vannak vitaminok, és hadd ne soroljam.
3: Több száz dolog.
2: Így van. Persze ő nem az embernek gyűjti, hanem a saját következő generációját táplálja, neveli ezzel a mennyei táplálékkal. Ugyanis képzeljük el, hogy egy petéből egy méhecske 21 nap alatt kifejlődik. Most milyen hihetetlen energiájú és fehérje tartalmú táplálékkal kell etetni, hogy robbanásszerűen tudjanak átalakulni abból az icipici petőből a kifejlett rovarrá. Ez egy csodálatos dolog.
3: És azzal, hogy elveszitek a mézet, és mi az emberiség használjuk fel, nem keletkezik nekik ebből hiány? Vagy azért mindig hagyni kell nekik annyit, amennyi nekik
2: így van,
3: kell?
2: Így van, így van. A méhek nagyon nagyon szorgalmas állatok. Tehát ők jóval többet gyűjtenek, mint amennyire szükségük van. Tehát ők mindig a legrosszabb helyzetre idézőjelbe gondolkodnak, ösztönszerűen cselekszenek, jóval több mennyiségű virágport, illetve nektárt hordanak be, amire tulajdonképpen nincs is szükségük, de ez a soha nem lehet tudni. Na most itt jön a méhész, és ezt a fölösleget veszi el tőlük.
3: Ezt pörgeti ki.
2: Ezt pörgeti ki ahhoz a fészekhez, amire nekik szükségük van. Ezt nem bántjuk. Most lesz majd erre egyébként egy rendelkezés is, hogy ilyen állatjóléti támogatásnak hívjuk, még ez a rendelet nem jelent meg, várjuk, hogy megjelenjen, ami azt jelenti, hogy ezzel a támogatással a méhészek kapnak bizonyos összeget, azért, hogy azt a mennyiséget, ami pontosan a szűkös időszakokra, mert ugye itt nem csak a télre kell gondolni, hanem a két hordás közötti időszakban, amikor nincs behordás, viszont a méh családnak élnie kell, ehhez a tartalékot bent kell hagyni a kaptárban. Tehát magyarul nem szabad, ugye ezzel a támogatás is azért lesz, mert hagyja benn a méhész a kaptárban azt a mennyiségű mézet, amivel ezeket a szűkös időszakokat, ezeket az átmeneti időszakokat a méhek gond nélkül át tudják vészelni.
1: Műsorunk a végéhez ért, a következő pedig jövő kedden este 7-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg az info@radiomost.hu e-mail címünkre. Ha a lehetőségeink engedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében, Ród Balázsi Hunort hallották, további szép estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
5: 91.2 Rádió Most!

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Már Kaposváron is van véradófa. A véradók önzetlenségére hívja fel a figyelmet az a facsemete, amit az országban hetedikként Kaposvárra ültettek ma délután. Gyarmati László, a Magyar Vöröskereszt Csomogy vármegyei szervezetének igazgatóhelyettese arról számolt be rádiónknak, hogy a Magyar Vöröskereszt a véradók világnapján minden évben elültet egy facsemetét az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. A kezdeményezés 2020-ban Budapesten indult, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre került növény. A Véradók világnapja alkalmából megrendezett faültetést ma tartották a Vasari Parkban, ahol mostantól a frissen elültetett csemete hívja fel a figyelmet az önkéntes véradás, valamint a környezet védelmének fontosságára. Újabb egyesületnél járt a polgármester. A mindennapok kihívásairól beszélgetett a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei egyesületének tagjaival Szita Károly. Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán számolt be a látogatásról, ami szavai szerint alkalmat adott arra, hogy az érintettek közvetlenül beszélhessenek neki a mindennapi közlekedést és az önálló életvitelt érintő kihívásokról. Posztjában a település vezető megjegyezte, számos hasznos javaslatot kapott, amiket a várost érintő beruházások alkalmával tud majd hasznosítani. Azt írta, a kaposvári egyesületek továbbra is partnerként számíthatnak a városra. Szita Károly megjegyezte, a látogatás megerősítette abban, hogy Kaposvár fejlesztéseit az érintettekkel együtt kell tervezni, hiszen ők tudják a legjobban, hogy mire van valóban szükség a mindennapokban. Korszerű rendszer épül a kórházban. Kaposvár is szerepel a kórházfejlesztés érintettjei között, jelentette be Lőrinc Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter. Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közölte, hogy korszerű, épületautomatikai rendszer épül az intézményben, ami fontos lépés afelé, hogy a betegek és az egészségügyi dolgozók méltóbb, biztonságosabb környezetben tölthessék mindennapjaikat. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön jelentette be a hazai kórházak hűtési rendszereinek rendbetételét, ami azt jelenti, hogy a kormány azonnali több mint 3,6 milliárd forintos fejlesztési programot indít az egészségügyben. Második alkalommal szól minden Rigó Jancsiról. Az MCC Stage előadásaival a csütörtöki nulladik napon elkezdődött a Rigó Jancsi napok. Kaposvár második alkalommal rendezi meg a zenei és gasztronómiai fesztivált. Az érdeklődők jazz és blues zenészek, cigányzenészek és népzenei előadók műsorát élvezhetik egészen szombat estig. A koncerteknek a Dorottya ház és annak udvara, az utcazenészeknek pedig a Sétáló utca és az Európa Park adnak otthont. Itt lesz mások mellett a Sárközi Kollektív, az Orbai Lilla Quintet és a Swing a la Django is. A program nem csupán zenei, hanem gasztronómiai élményt is kínál a látogatóknak. A rendezvényhez ugyanis kaposvári éttermek is csatlakoznak, ezekben különleges menüsorral és zenével várják a vendégeket. Huszárok a Kossuth téren. A hagyomány és a tisztelet jegyében rendeznek hadik huszárzászló szentelést holnap Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a program délután 14:30-kor hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők 15 órától a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők délután 4 órától. A rendezvény jó hangulatáról a Kaposvári Helyőrségi Zenekar és a Somogy Tánc Együttes gondoskodnak. Lezárják holnap a Városligetet. Ahogy minden esztendőben, idén is megrendezi családi napját a Videóton. A rendezvény miatt holnap lezárják a Városliget nagy részét. A kaposvári vállalat minden évben nagyszabású családi napon mond köszönetet munkatársainak, ezt a hagyományt folytatják holnap. Tájékoztatásuk szerint a rendezvény a sportpályákat és az azt övező területet érinti, szombat dél és este 10 óra között. Felhívták a figyelmet, hogy ez idő alatt a Városliget említett részeit csak a Videóton munkatársai és családtagjaik használhatják. Családi nap lesz a Berzsenyiben. Minden kaposvárit várnak arra a családi napra, amit holnap tart a Kaposvári Evangélikus Egyházközség és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola. Az egyházközség közleménye szerint a közös szervezésükben megvalósuló rendezvény délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődik a Berzsenyi iskolában, majd látványos és interaktív programok várják az érdeklődőket. Lesz kézműves vásár, süteményverseny és kóstoló, népi hangszerbemutató, az elmaradhatatlan ugrálóvár és csillámfestés, de még bibliai történetekhez kapcsolódó kémiai kísérleteket is láthatnak a látogatók. A bárki számára nyitott rendezvény célja, hogy közös családi élményeket, találkozási lehetőségeket és tartalmas kikapcsolódást biztosítson a tanév végén. Születésnapos nyugdíjas klub. Negyed évszázados jubileumot ünnepel a Polgári Nyugdíjas Klub, a kaposvári civil szervezet 25 éve van jelen tevékenyen is Kaposvár életében. Az évforduló alkalmából csütörtökön Kárpáti Tímea és Pintér Rómeó alpolgármesterek köszöntötték a klub tagjait, akik Kárpáti Tímea szavai szerint társaságot, barátságot és támogatást nyújtanak egymásnak, vigyáznak a társaikra, közösségi programokat szerveznek, emellett pedig alakítói és résztvevői is a Vármegyeszékhely társasági életének. Az alpolgármester asszony úgy fogalmazott, a klub tagjai nap mint nap tesznek azért, hogy Kaposvár ne csupán lakóhely, hanem valódi otthon is legyen. Kárpáti Tímea hangsúlyozta, a város civil szervezetei a település valódi motorjai, akik összetartó, szeretetteljes közösségi szellemben gazdagítják Kaposvár életét. 100 milliós összeget szedett össze a sorozatcsaló. Több milliós előlegekkel tűnt el az a sorozatcsaló, akit néhány napja fogtak el a somogyi rendőrök. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya egy 27 éves sombereki lakossal szemben indított eljárást jelentős kárt okozó csalás miatt. A férfi az elmúlt 2 évben saját cégének ügyvezetőjeként csarnokok és tárolóépületek acélszerkezeteinek megtervezését és kivitelezését vállalta, melyekre 5 embertől vett fel több millió forintnyi előleget. A rendőrség eddigi információi alapján a sorozatcsaló 100 millió forintnál is több pénzt vett ki áldozatai zsebéből. A rendőrök a közelmúltban egy összehangolt akcióban a terrorelhárítási központ munkatársainak segítségével fogták el a férfit, aki megpróbált ugyan elmenekülni, de a kísérlet kudarcba fulladt. A nyomozók elfogták a férfit, akit őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
1: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. And we go a little something like this. Hit it.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A kórházi mindennapokat ismerhették meg azok a somogyi középiskolások, akik a héten látogattak el a Somogyvármegyei Kaposi Mór oktatókórházba. Az intézmény beszámolója szerint a több mint 20 gimnazista a látogatás alkalmából a gyakorlatban is kipróbálhatta a Nemzeti Tudósképző Akadémián szerzett tudását. A jövő reménybeli kutatói gyakorolhatták a bőrvarrást, megismerkedhettek a VR anatómiával, egy élethű fantomon pedig még a betegvizsgálat alapjait is elsajátíthatták. A kórház azt reméli, hogy a program segítségével akár a szakember utánpótlásról is gondoskodnak, a céljuk ugyanis az, hogy az érdeklődő gyerekek a későbbiekben munkavállalóként térjenek vissza a kórházba. Családi napot tart holnap a Kaposvári Evangélikus Egyházközség és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola. A közös szervezésükben megvalósuló rendezvényre bárki ellátogathat, tudatta az egyházközség. A tájékoztatás szerint a családi nap délelőtt 10 órakor istentisztelettel kezdődik a Berzsenyi iskolában, majd látványos és interaktív programok várják a látogatókat. Lesz kézműves vásár, süteményverseny és kóstoló, népi hangszerbemutató, de még bibliai történetekhez kapcsolódó kémiai kísérleteket is láthatnak az érdeklődők. A bárki számára nyitott rendezvény célja, hogy közös családi élményekkel, tartalmas kikapcsolódással búcsúztassák el az iskolai tanévet. A hétvégén az átlagosnál nagyobb jármű és gyalogos forgalomra kell számítani Somogybabodon és a 67-es úton. A Somogyvármegyei rendőrség idén is fokozott ellenőrzéseket tart a Babodi Offroad Fesztivál idején és környékén. Kiemelten figyelik azokat, akik ittasan vagy bódult állapotban ülnek autóba, emellett igyekeznek kiszűrni azokat is, akik a közúti közlekedés feltételeinek nem megfelelő gépjárművel közlekednek, esetleg egyéb módon szegnek szabályt. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrzik. Markó Attila Istvánt nevezte ki a belügyminiszter a készenléti rendőrség parancsnokává, derült ki a belügyminisztérium csütörtöki közleményéből. A rendőrdandártábornok Tarcsa Csabát váltja a készenléti rendőrség élén. A tárca tájékoztatása szerint Pósfai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal mentette fel vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. Megnyílt a 97. ünnepi könyvhét csütörtökön Budapesten. Az eseményt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter nyitotta meg. Beszédében Tar Zoltán elmondta, garantálni fogják a könyvpiac szabad működését, szabályozásáról széles körű egyeztetést kezdeményeznek minden érintettel. Szólt arról is, hogy a kormány egyebek mellett megvizsgálja az e-könyvek és a hangos könyvek áfa kulcsát, és állami könyvvásárlást támogató programot indít pedagógusoknak, könyvtárosoknak, közművelődési dolgozóknak.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A vakok és gyengénlátók Somogy megyei egyesületénél járt Szita Károly, Kaposvár polgármestere, a közösségi oldalán számolt be a látogatásról. Azt írta, a személyes beszélgetések alkalmat adtak arra, hogy az egyesület tagjaitól közvetlenül kapjon információt a mindennapi közlekedést és az önálló életvitelt érintő kihívásokról. Posztjában a településvezető megjegyezte, számos hasznos javaslatot kapott, amiket a várost érintő beruházások alkalmával tud majd hasznosítani, hiszen az érintettek tudják a legjobban, hogy mire van valóban szükség a mindennapokban. Egy somogyi iskola is segítséget kap a Strabagtól. Az építőipari vállalat Classroom programjában 3 általános iskola alakíthat ki kreatív tanulási tereket a következő tanév kezdésére. A 10 millió forintos támogatásra pályázni lehetett, a nyerteseket közönségszavazáson választották ki. A cég közleménye szerint több mint 17 ezer szavazat érkezett, a nyertesek között pedig a szőlősgyöröki, dél-balatoni Gárdonyi Géza evangélikus általános iskola és óvoda is ott van. Az intézmény a tervek szerint multifunkcionális térré alakítja egy alig használt tantermét, ahol az esenés tanulók logopédiai és fejlesztő foglalkozásai, illetve az osztályfőnöki órák lesznek. Augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, közölte a Belügyminisztérium. Azt írták, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok nem kapnak külön értesítést. Azoknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen a kormányablakok valamelyikében kell új, elektronikus személyazonosító igazolványt igényelniük. A 70 év felettieknek ingyen kiállítják az új személyit.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős széllökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

fáként. Fájkleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, meg végélek az

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Hadik huszárzászló szentelés lesz ma Kaposváron. A Turinform közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a program délután 14:30-kor hagyományőrző felvonulással kezdődik, majd a résztvevők a Színházparkban emlékeznek meg Kaposvár hőseiről. Az emlékünnepséget követően a Kossuth téren zászlóadományozást és zászlószentelést láthatnak az érdeklődők délután 16:00-tól. A rendezvényen a kaposvári helyőrségi zenekar és a Somogy Tánc Együttes is fellépnek. Korszerű épületautomatikai rendszer építését jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter Lőrincz Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, a közösségi oldalán adott hírt arról, hogy Kaposvár is szerepel a fejlesztések között. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tájékoztatott a hazai kórházak hűtési rendszereinek rendbetételéről, ami azt jelenti, hogy azonnali több mint 3,6 milliárd forintos fejlesztési program indul az egészségügyben. Több száz kilónyi halat telepítettek a Desedába csütörtökön. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint összesen 300 ezer darab, előnevelt, körülbelül 3-4 cm-es, többségében tükörponty került a Kaposvár melletti tóvizébe. Az Egyesület közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint a halakat a Deseda 5 különböző pontján helyezték ki. Vasúti szerelvényre felmászó fiú szenvedett áramütést Várpalotán, közölte a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság csütörtökön. A 11 éves fiú a barátjával ment be a várpalotai vasútállomás területére, ahol felmászott az egyik vasúti szerelvényre, közel került a felette lévő magas feszültségű vezetékhez, emiatt áramütést szenvedett és leesett. A sérült gyermeket mentőhelikopter szállított a kórházba.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Volt egy

A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: 91.2. Rádió most.

napokra, hétvégére. Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel aladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, ő az élet értéke. A dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak. A gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak. A helyi libák pulcban, csak shopping és sok divat. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek. Hidd el, addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs sírás, csak csintalan sikítás.

0: tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek. Mindenki pörög, íjatag mindig tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek.
1: Hírek most!
2: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kaposvárra került az ország hetedik véradófája, tájékoztatott a Magyar Vöröskereszt Somogy vármegyei szervezete. Közleményükben azt írták, hogy a Magyar Vöröskereszt a véradók világnapján minden évben elültet egy facsemetét, az önkéntes véradók megbecsülésének szimbólumaként. Az első fát 2020-ban Budapesten ültették, idén pedig Esztergom, Székesfehérvár, Szolnok, Veszprém és Miskolc után a Somogyi vármegye székhelyre is került egy növény. A pénteken a Vasari Parkban elültetett fácska az ország hetedik véradófájaként hívja fel a figyelmet az önkéntes véradás fontosságára. Jeles évfordulót ünnepel a Polgári Nyugdíjas Klub. A kaposvári civil szervezet 25 éve van jelen tevékenyen is Kaposvár életében. A jubileumon Kárpáti Tímea és Pintér Rómeó alpolgármesterek köszöntötték a klub tagjait, akik Kárpáti Tímea szavai szerint társaságot, barátságot és támogatást nyújtanak egymásnak, vigyáznak a társaikra, közösségi programokat szerveznek, emellett pedig alakítói és résztvevői is a vármegyeszékhely társasági életének. Az alpolgármester asszony úgy fogalmazott, a klub tagjai nap mint nap tesznek azért, hogy Kaposvár ne csupán lakóhely, hanem valódi otthon is legyen. A kalászosok és a repce az érés fázisában jár, a növények száradása a szokásosnál hamarabb elkezdődött, írt a csütörtöki agrometeorológia jellemzésében a Hungaromet. Közölték, hogy jelenleg is nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás. A nyári kapásnövények is sokat szenvedtek az aszály miatt, minden csapadék rengeteget számít. Hozzátették, hogy jelenleg főleg a középső ország részben van nagy területen enyhe, közepes aszály, és további jelentős csapadékra lenne szükség a növények optimális fejlődéséhez.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 fok körül várható.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A kórházi mindennapokat ismerhették meg azok a somogyi középiskolások, akik a héten látogattak el a Somogyvár megyei Kaposi Mór oktatókórházba. Az intézmény beszámolója szerint a több mint 20 gimnazista a látogatás alkalmából a gyakorlatban is kipróbálhatta a Nemzeti Tudósképző Akadémián szerzett tudását. A jövő reménybeli kutatói gyakorolhatták a bőrvarrást, megismerkedhettek a VR anatómiával, egy élethű fantomon pedig még a betegvizsgálat alapjait is elsajátíthatták. A kórház azt reméli, hogy a program segítségével akár a szakember utánpótlásról is gondoskodnak, a céljuk ugyanis az, hogy az érdeklődő gyerekek a későbbiekben munkavállalóként térjenek vissza a kórházba. A hétvégén az átlagosnál nagyobb jármű és gyalogos forgalomra kell számítani Somogybabodon és a 67-es úton. A Somogyvár megyei rendőrség idén is fokozott ellenőrzéseket tart a Babodi Offroad Fesztivál idején és környékén. Kiemelten figyelik azokat, akik ittasan vagy bódult állapotban ülnek autóba, emellett igyekeznek kiszűrni azokat is, akik a közúti közlekedés feltételeinek nem megfelelő gépjárművel közlekednek, esetleg egyéb módon szegnek szabályt. A rendőrök a passzív biztonsági eszközök használatát is ellenőrzik. A Tiszapárt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló csütörtökön jelent meg. Ebből a Tisztelet és Szabadság párt állami költségvetési kampány támogatása mintegy 1 milliárd forint volt. A jelölő párt javára lemondott támogatás 182 millió forintot tett ki, az egyéb forrás, azaz a támogatás magánszemélyektől pedig körülbelül 1,2 milliárd forint értékben érkezett. A beszámoló szerint a Tisza párt a teljes összeget anyagjellegű ráfordításra használta fel a kampányban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma hosszabb, rövidebb időre mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet sokfelé kísérik majd élénk, egyes tájainkon erős lökések. A legmagasabb hőmérséklet általában 26 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.